0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Driftelő autósokra csaptak le a rendőrök Kaposváron. Múlt hét szombat éjszaka a Baross Gábor utcai körforgalomban több sofőr szabálytalanul körözött autójával, akadályozva a forgalmat és zavarva a környéken élőket. Lakossági bejelentés után a rendőrök 4, 18 és 25 év közötti férfit ellenőriztek. Két autóról kiderült, hogy engedély nélkül átalakították, ezért bevonták a forgalmi engedélyüket. Később a térfigyelő kamerák felvételei alapján végül mind a 4 sofőr ellen szabálysértési eljárás indult. Tűz ütött ki szerda éjjel a Szondi utcában. Egy társasház előtti zöld területen kapott lángra egy bokor, amit még a tűzoltó kiérkezése előtt eloltott egy lakó. A tűzoltók ezután a még parázsló részeket eloltották. Egy környékbeli szerint a tüzet egy ablakon vagy erkélyről kidobott cigarettacsík okozhatta. A száraz időben a lángok könnyen tovább terjedhettek volna a környező fás bokros területre. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz panaszait a párt szervereinél júliusban végzett kutatás miatt, a lefoglalással kapcsolatos kifogásoknak viszont helyt adott. A hatóság ezért a lefoglalás megismétlésére utasította a nyomozást végző Bács-Kiskun vármegyei főügyészséget. Az ügyészség az NKA által odaítélt, mintegy 17 milliárd forintnyi támogatás ügyében nyomoz költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a döntés bizonyítja, hogy törvénytelenül foglalták le a párt szervereit. 8 millió forintos kártérítést kap az a férfi, akit 2018-ban olyan súlyosan bántalmaztak a tököli börtön őrei, hogy ki kellett venni a lépét. A férfin életmentő műtétet hajtottak végre, és maradandó egészségkárosodást is szenvedett. A bántalmazásban résztvevő börtönőröket már 2020-ban jogerősen elítélték.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, és 16 fokig hűl a levegő. Pénteken is marad a mérsékelten meleg, a sok napsütés mellett 30 fok lesz a csúcsérték. A hétvégre viszont picit erősödik a felmelegedés, és 32-33 fok várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Csepregi Éva vagyok, a Neotomból. Hallgassátok a Rádió Mostot.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Tűzjátékkal és számos programmal ünnepi augusztus 20-át Kaposvár jövő hét csütörtökön. A nap folyamán két helyszínen is lesznek programok az államalapítás ünnepén. A Kossuth téren 9:30-kor vonják fel a nemzeti lobogót, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben folytatódik az ünnep, ahol családi és gyermekprogramok, lovagrendi és solymász bemutató, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Fellép többek között Kovács Uvics Fruzsina, a Kaposvári Helyőrségi Zenekar és a Magyar Band. Az ünnepi programot este 9 órakor zárja tűzijáték. Vádat emeltek egy autóssal szemben, aki kanyarodás közben elütött egy motorost Balatonbogláron. A baleset még 2024. augusztusában történt. A férfi meg akart fordulni az autójával, egy arra közlekedő kocsit még elengedett, az utána érkező motorost azonban már nem vette észre és elé hajtott. A szabályosan közlekedő motoros nem tudta elkerülni az ütközést, és olyan súlyosan megsérült, hogy maradandó mozgáskorlátozottsága alakult ki. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést és a vezetéstől való eltiltást indítványozott az autóssal szemben. Honvédségi helikopterek is részt vettek a szabadtéri tüzek oltásában a Veszprém megyei Őskünél és Várpalotánál. A lángok szerda délután csaptak fel és csaknem 190 hektárt érintettek. A tüzet csütörtök reggelre sikerült eloltani. Az oltásban két honvédségi helikopter is részt vett, amelyek összesen 22-szer fordultak vízzel. Egy-egy alkalommal 2500 liter vizet szállítottak a nehezen megközelíthető területekre. A katasztrófa védelem szerint csak szerdán 118 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat országszerte.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég és 16 fokig hűl a levegő. Pénteken is marad a mérsékelten meleg, a sok napsütés mellett 30 fok lesz a csúcsérték. A hétvégre viszont picit erősödik a felmelegedés és 32-33 fok várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Gyorshajtókat és szabálytalanul közlekedő kamionosokat is ellenőriztek a rendőrök szerdán Somogyban.

0: Marcali és Fonyót környékén 8 óra alatt csaknem 8000 autó sebességét mérték meg, és 124 sofőrt kaptak gyorshajtáson. Az M7-es autópályán Somogyi szakaszán közben főként azt figyelték, hogy a kamionosok betartják-e az előzési tilalmat és a megfelelő követési távolságot. Itt összesen 11 sofőrrel szemben intézkedtek. Két bajba jutott gólyát mentettek ki a kaposvári szennyvíztelep ülepítő tavából. A madarak kedden délután kerültek bajba, a kötél speciális mentőszolgálat munkatársai pedig csónakkal jutották el hozzájuk, és mindkettejüket sikerült biztonságosan partra vinni. A gólyákat ezután megfürdették, majd átadták a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársainak. A madarakat megfigyelésre a Nemzeti Park egyik telephelyére szállították. Több mint 900 alkalommal nyújtottak már segítségét idén a Vöröskereszt önkéntesei a Balaton déli partjának strandjain. Leggyakrabban kagylóvágásokkal, horzsolásokkal, rovarcsípésekkel és a nagy meleg okozta rosszulétekkel fordultak hozzájuk. 5 esetben mentőt is kellett hívni ájulás vagy súlyos allergiás reakció miatt. Az önkéntesek augusztus 20-áig 10 dél-balaton parti strandon teljesítenek szolgálatot. Két helyen is komolyabb tűzhöz riasztották a tűzoltókat Somogyban. Kaposváron a Hold utcában szerda délután egy családi ház mögött felhalmozott lom gyulladt ki, a lángok pedig a száraz növényzetre és két melléképületre is átterjedtek. Az oltás közben 4 kemping gázpalackot is találtak. Csütörtök reggel Szennyéren pedig 15 körbála gyulladt ki. A tűzoltók megfékezték a tüzet, így az nem terjedt át a közelben lévő másik kazarra. Két országos adománygyűjtő akció is indult a rászoruló gyerekek iskola kezdésének segítésére. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat augusztus 16-áig az Interspár áruházakban gyűjt új füzeteket, írószereket, iskolatáskákat és más tanszereket. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet pedig elsősorban a gyerekek tanév közbeni felzárkóztatására gyűjt. Céljuk 20 millió forint összegyűjtése, amelyből 2000 órányi fejlesztő foglalkozást biztosítanának nehéz helyzetben élő gyerekeknek. Tenerifén fogtak el egy magyar párt, akik az európai körözési toplistán is szerepeltek. A 32 éves férfit és 32 éves társát azzal gyanúsítják, hogy vezető szerepet töltöttek be egy kábítószerkereskedő bűnszervezetben. A banda felszámolásakor több ezer tő kendert és több mint 1800 kg marihuánát foglaltak le. A pár elmenekült a hatóságok elől, végül a magyar és spanyol rendőrök együttműködésével Tenerifén fogták el őket.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma is marad a napos, száraz, mérsékelten meleg idő, délután 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A hétvégén kissé erősödik a felmelegedés, de nagy hőségre továbbra sem kell számítani. A sok napsütés mellett 32-33 fokos maximumok várhatók, az éjszakák pedig kellemes felfrissülést hoznak.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

most Kaposvár. FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Driftelő autósokra csaptak le a rendőrök Kaposváron. Múlt hét szombat éjszaka a Baross Gábor utcai körforgalomban több sofőr szabálytalanul körözött autójával, akadályozva a forgalmat és zavarva a környéken élőket. Lakossági bejelentés után a rendőrök 4, 18 és 25 év közötti férfit ellenőriztek. Két autóról kiderült, hogy engedély nélkül átalakították, ezért bevonták a forgalmi engedélyüket. Később a térfigyelő kamerák felvételei alapján végül mind a 4 sofőr ellen szabálysértési eljárás indult. Egy anyamacs

0: Kát és két kis cicáját mentették ki a tűzoltó Kaposváron az Egyetem Bajcsy-Zsilinszky utcai épületénél. Az állatok az udvaron feltehetően beugrottak valami után egy csőbe, ahonnan már nem tudtak kijönni. Kétségbe esett nyávogásukra az egyetem egyik munkatársa figyelt fel, aki segítséget hívott. A kaposvári tűzoltók végül mind a három macskát épségben kiszabadították a csőből. Tűz ütött ki szerda éjjel a Szondi utcában. Egy társasház előtti zöld területen kapott lángra egy bokor, amit még a tűzoltók kiérkezése előtt eloltott egy lakó. A tűzoltók ezután a még parázsló részeket eloltották. Egy környékbeli szerint a tüzet egy ablakon vagy erkélyről kidobott cigarettacsík okozhatta. A száraz időben a lángok könnyen tovább terjedhettek volna a környező fás, bokros területre. Folytatódnak a Duna vízszintjének megemelését célzó munkálatok Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök csütörtök délutáni sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az egyik 80 méteres bárkát már keresztbe állították a folyón. A térségben két bárkát süllyesztenének el szükség esetén, hogy átmenetileg megemeljék a vízszintet. Közben épül a tartósabb megoldásnak szánt fenékküszöb is. A teljes munka mintegy 30 napig tarthat, de a szakemberek szerint már 35 ezer köbméter kő beépítésével is elérhetik a szükséges vízszint emelkedést. Több mint 6 milliárd forintot különített el a kormány az aszály és a vízhiány elleni védekezésre. A magyar közlönyben megjelent döntés szerint mintegy 6,2 milliárd forintot kapnak a vízügyi igazgatóságok. A pénzt az aszály okozta károk mérséklésére, valamint a vízhiány elleni védekezési munkálatokra fordíthatják. Honvédségi helikopterek is részt vettek a szabadtéri tüzek oltásában a Veszprém megyei Őskünél és Várpalotánál. A lángok szerda délután csaptak fel és csaknem 190 hektárt érintettek. A tüzet csütörtök reggelre sikerült eloltani. Az oltásban két honvédségi helikopter is részt vett, amelyek összesen 22-szer fordultak vízzel. Egy-egy alkalommal 2500 liter vizet szállítottak a nehezen megközelíthető területekre. A katasztrófa védelem szerint csak szerdán 118 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat országszerte.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma is marad a napos, száraz, mérsékelten meleg idő, délután 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A hétvégén kissé erősödik a felmelegedés, de nagy hőségre továbbra sem kell számítani. A sok napsütés mellett 32-33 fokos maximumok várhatók, az éjszakák pedig kellemes felfrissülést hoznak.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
3: Jó reggelt kívánok, Kaposvári, már augusztus 14-ére ébredtünk. Köszöntöm a hallgatókat, és egy csodálatos pénteket kívánok mindenkinek. Ez itt a Rádió Most, Kaposvár rádiója, és bizony, ahogy hallhattátok, elérkeztünk a hét végéhez. Mármint a munkahétről beszélünk természetesen, de azért attól függetlenül, hogy még néhány perc elmúlt 6 óra, igen-igen nagy forgalmat tapasztaltam odakint, úgy Kaposváron belül, mint kívül, mindenkinek legyen szép, szerencsés napja, és vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra, pedig van közlekedési infótok, ma is várjuk 0670 32 32 355. Nem sokára egy újdonság érkezik Cat Sci-tól, ez lesz az Animal, előtte pedig Bruno Mars nyitja az órát, ami szól, az a Locked Out of Heaven.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Augusztus 14-e van, és a Marcellek ünneplik ma névnapjukat. A Marcell egy latin eredetű név, és jelentése Mars istenhez tartozó, neki szentelt. A Marcell magabiztos és független személyiség kialakulását támogatja. Éles esze van, és képességei lehetővé teszik, hogy könnyedén kövessen bármely logikus gondolatmenetet. Kedveli a kihívásokat, emiatt pedig gyakran úttörő gondolatokkal, elképzelésekkel áll elő. Szüksége van a függetlenségre, és nem szereti, ha megzavarják. Ugyanakkor nem jellemző, hogy ő visszafogja magát mások esetleges megzavarásában. Hát kedves Marcellek, nagyon boldog névnapot kívánunk nektek, Isten éltessen, legyen csodás, szép pénteketek. Nektek és a mai nap ünnepeltjeinek, születésnaposainak érkezik Ariana Grande és a We Can Be Friends.
0: Ez volt a kalendárium. Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió most!

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Jó mindig tisztában lenni városunk életének történéseivel, fontos aktualitásaival, és ezért a Rádió Most is egy kiváló hírforrás, viszont érdemes a kaposvármost.hu nevű testvér oldalunkat is böngészgetni. Lecsaptak a rendőrök az éjszakai gyorsulókra. Ablakon kidobott cigarettacsik okozhatott tüzet a Szondi utcában. Újabb 13 elektromos busz állt forgalomba. Figyelmetekbe ajánlják a Csillagles koncertet a Bíbor Ligetben, ami ma lesz. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra. Kigyulladt egy kazal Szenyéren. Visszafogott maradt a drágulás a júliusi albérlet piaci főszezonban. Kimentették a szemvíztelep taván bajba jutott gólyákat. Ilyen és ezekhez hasonló aktualitásokkal találkozhatok a kaposvármos.hu-n. Kattintsatok!
0: Ez volt a Lapszemle.
2: 91.2 Rádió Most.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Tűzjátékkal és számos programmal ünnepi augusztus 20-át Kaposvár jövő hét csütörtökön. A nap folyamán két helyszínen is lesznek programok az államalapítás ünnepén. A Kossuth téren 9:30-kor vonják fel a nemzeti lobogót, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben folytatódik az ünnep, ahol családi és gyermekprogramok, lovagrendi és solymász bemutató, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Fellép többek között Kovács Uvics Fruzsina, a Kaposvári Helyőrségi Zenekar és a Magyar Band. Az ünnepi programot este 9 órakor zárja a tűzijáték. Vádat emeltek egy autóssal szemben, aki kanyarodás közben elütött egy motorost Balatonbogláron. A baleset még 2024. augusztusában történt. A férfi meg akart fordulni az autójával, egy arra közlekedő kocsit még elengedett, az utána érkező motorost azonban már nem vette észre és elé hajtott. A szabályosan közlekedő motoros nem tudta elkerülni az ütközést, és olyan súlyosan megsérült, hogy maradandó mozgáskorlátozottsága alakult ki. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést és a vezetéstől való eltiltást indítványozott az autóssal szemben. A Vasastól érkező Gábor Lőrinc a Kaposvári Vízilabda Klub első nyári igazolása. A 2002-es születésű játékos korábban a Ferencvárossal magyar bajnokságot és magyar kupát is nyert, valamint bronzérmes lett a Bajnokok Ligájában. A KVK kerete jelentősen átalakul a nyáron, összesen 7 új játékos érkezik a csapathoz. 8 millió forintos kártérítést kap az a férfi, akit 2018-ban olyan súlyosan bántalmaztak a tököli börtön őrei, hogy ki kellett venni a lépét. A férfin életmentő műtétet hajtottak végre, és maradandó egészségkárosodást is szenvedett. A bántalmazásban résztvevő börtönőröket már 2020-ban jogerősen elítélték.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a napos, száraz, mérsékelten meleg idő, délután 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A hétvégén kissé erősödik a felmelegedés, de nagy hőségre továbbra sem kell számítani. A sok napsütés mellett 32-33 fokos maximumok várhatók, az éjszakák pedig kellemes felfrissülést hoznak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Mást és Sompót hallgattuk, ez volt a She Makes Me Go a Rádió Moston, 6 perccel elmúlt fél hét, még mindig augusztus 14-e van, és ez még így lesz jó néhány órán keresztül. Drága hallgatók, nem tudom, hogy ti hogyan vágtok neki a pénteknek, de szerintem az emberek általában ezen a napon a legmotiváltabbak, azért, hogy minél hamarabb véget érjen a munkanap, és minél hamarabb érkezzen a délután a kikapcsolódás, a pihenés, a lazítás, a grillezés ideje, mert ebben az időszakban még beszélhetünk joggal erről. Én ma arra vagyok kíváncsi, hogy ti mit terveztek ma estére és a hétvégére. Úgyhogy ma várom az üzeneteket ezzel a témával kapcsolatosan. Mi a terv a hétvégére? Hogyan álltok hozzá a szabadidőhöz, így augusztus közepe környékén? 0670 32 32 355. 11 óráig még néhányszor azért erre a témára visszatérek. Hamarosan hozom a kalendáriumot, most pedig zenélünk. Post Malone, Charlize and Eddie és Shakira, illetve Burna Boy érkezik a Rádió Moston. Utóbbi párostól már is szól az idei futballvilágbajnokság himnusza, a Die Die.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Augusztus 14-ét írjuk, és egy igen gazdag kalendáriumot hoztam ma nektek, kedves hallgatók. Sok minden történt ezen a napon. Például ma 81 éve Japán megadta magát, ezzel pedig véget ért a II. Világháború. Kisebb harcok azonban még évekig folytak. Ugyanakkor ma 74 éve, a mai nap a barlangászok világnapja. 215 éve ezen a napon született Clark Ádám, skót mérnök, a Lánchíd építés vezetője, a budai váralagút tervezője. 85 éve közzétették a Roosevelt amerikai elnök és Churchill angol miniszter által aláírt Atlanti chartát. 81 éve megszületett Steve Martin, amerikai színész, író. Nagyon sok vígjátékban láthattuk. 60 éve látta meg a napvilágot Halle Berry, amerikai színésznő, modell és szépségkirálynő. 67 évvel ezelőtt hunyt el Budapesten Jávor Pál színész. Ma 43 éve, hogy megszületett Mila Kunis, ukrán-amerikai színésznő. 114 éve megszületett Frank Oppenheimer, részecskefizikus. Ugyanakkor ma 38 éve hunyt el Enzo Ferrari, olasz versenyautó tervező, a Ferrari autógyár alapítója. És végül, de nem utolsó sorban, 41 éve Michael Jackson megvásárolta 251 Beatles dal jogdíját. Így aztán éppen Michael Jackson érkezik, és a You Rock My World itt a Rádió Moston.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok! Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Tűzjátékkal és számos programmal ünnepi augusztus 20-át Kaposvár jövő hét csütörtökön. A nap folyamán két helyszínen is lesznek programok az államalapítás ünnepén. A Kossuth téren 9:30 vonják fel a nemzeti lobogót, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben folytatódik az ünnep, ahol családi és gyermekprogramok, lovagrendi és solymász bemutató, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Fellép többek között Kovács Ovics Fruzsina, a Kaposvári Helyőrségi Zenekar és a Magyar Band. Az ünnepi programot este 9 órakor zárja tűzijáték. Driftelő autósokra csaptak le a rendőrök Kaposváron. Múlt hét szombat éjszaka a Baross Gábor utcai körforgalomban több sofőr szabálytalanul körözött autójával, akadályozva a forgalmat és zavarva a környéken élőket. Lakossági bejelentés után a rendőrök 4, 18 és 25 év közötti férfit ellenőriztek. Két autóról kiderült, hogy engedély nélkül átalakították, ezért bevonták a forgalmi engedélyüket. Később a

0: figyelőkamerák felvételei alapján végül mind a négy sofőr ellen szabálysértési eljárás indult. Egy anyamacskát és két kis cicáját mentették ki a tűzoltó Kaposváron az egyetem Bajcsy-Zsilinszky utcai épületénél. Az állatok az udvaron feltehetően beugrottak valami után egy csőbe, ahonnan már nem tudtak kijönni. Kétségbe esett nyávogásukra az egyetem egyik munkatársa figyelt fel, aki segítséget hívott. A kaposvári tűzoltók végül mind a három macskát épségben kiszabadították a csőből. Honvédségi helikopterek is részt vettek a szabadtéri tüzek oltásában a Veszprém megyei Öskünél és Várpalotánál. A lángok szerda délután csaptak fel és csaknem 190 hektárt érintettek. A tüzet csütörtök reggelre sikerült eloltani. Az oltásban két honvédségi helikopter is részt vett, amelyek összesen 22-szer fordultak vízzel. Egy-egy alkalommal 2500 liter vizet szállítottak a nehezen megközelíthető területekre. A katasztrófa védelem szerint csak szerdán 118 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat országszerte. Két országos adománygyűjtő akció is indult a rászoruló gyerekek iskola kezdésének segítésére. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat augusztus 16-áig az Interspár áruházakban gyűjt új füzeteket, írószereket, iskolatáskákat és más tanszereket. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet pedig elsősorban a gyerekek tanév közbeni felzárkóztatására gyűjt. Céljuk 20 millió forint összegyűjtése, amelyből 2000 órányi fejlesztő foglalkozást biztosítanának nehéz helyzetben élő gyerekeknek.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma is marad a napos, száraz, mérsékelten meleg idő, délután 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A hétvégén kissé erősödik a felmelegedés, de nagy hőségre továbbra sem kell számítani. A sok napsütés mellett 32-33 fokos maximumok várhatók, az éjszakák pedig kellemes felfrissülést hoznak.
1: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
2: Szép jó reggelt kívánok, 7 óra is elmúlt, és beléptünk a napra kézbe így augusztus 14-én. Ugye a mai délelőtt kérdése az, hogy ki mit tervez a mai napra, délutánra, hétvégére, és Nigeltől már kaptunk is üzenetet, azt írta, jó reggelt, úgy hallom, hogy ez a péntek reggel téged is jó kedély állapotban talált, hogy kinek milyen hétvégi programja van, na az egy érdekes téma, hogy mit lehet tudni, mit szeretnek csinálni, átélni a kaposvári emberek. Hát én személy szerint ma a lemezbolthoz megyek le, ilyen 5 óra magasságában, ugyanis szerencsére egyre több ember szeretne beszélgetni a zenéről, amit nálatok is hall a rádióban, vagy amit már régóta nem hallott. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, és szerencsére egyre több ember szeret beszélgetni, ha valódi zenéről van szó, amihez ti is hozzájárultok azzal, hogy megpróbáljátok a lehetőségekhez képest a legtöbb és legjobb zenét összeválogatni a hallgatóknak. Köszönjük! Nagyon szépen köszönöm, kedves Nigel, azt a lemezboltot én is nagyon szeretem, csak ritkán van időm beugrani, nézegetni, vásárolni, mert valóban jó a zenét úgy hallgatni, hogy azt kiemelten tesszük, nem pótcselekvésként, vezetés közben, főzés közben, munka közben, hanem amikor egyszerűen csak leülünk és zenét hallgatunk, akkor érezzük ennek az igazi eszenciáját. Köszi, hogy írtál, neked szól a következő dal, remélem tetszeni fog. Az Erasure érkezik 1986-ból, és a Sometimes.

0: Időjárás jelentés.
1: Amit tapasztaltunk az elmúlt napokban, még marad. Friss éjszakák, egyre melegebb nappalok, ma még folytatódik a mérsékelt kánikula, a friss hajnal után napközben 30-32 fok közé melegszik a levegő, a hétvégén viszont már tovább erősödik a nappali felmelegedés, és visszatér a hőség. Továbbra is egy anticiklon alakítja időjárásunkat, így csapadék a következő napokban sem várható. A felhőoszlató leszálló légmozgások hatására túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Eleinte marad az északi áramlás, mérsékelt kánikula várható, majd a hétvégén a délkeletire forduló széllel már ismét egyre melegebb léghullámok érkeznek fölénk, és fokozatosan visszatér a hőség. Aztán hétfőn még marad a hőség, majd kedden egy gyenge hidegfront hatására fokozatosan enyhül a nagy meleg, de nem olyan sokat, mindössze 29-31 Celsius fokig.
0: Időjárás jelentést hallottak.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Fütyűrész, és szép reggelt kívánok! Bizony, folytatjuk a Naprakészt. Hamarosan 7:30 üt az óra, és Bán Éva érkezik a legfontosabb tudnivalókkal itt a Rádió Moston. Aztán hamarosan tárcsázom az Euro 6-szor a taxit is, hogy megtudjuk, mi a helyzet Kaposvár útjain így péntek reggel. Most pedig a Texas jön, és az Inner Smile.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
3: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Záróhangversennyel búcsúzott a Kaposfest. Kigyulladt az erdő Barcsnál. Megfeszített munka zajlik Pakson. Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a rövid hírekkel, 7:30. Záróhangversennyel ért véget tegnap este a Kaposfest. A 17. alkalommal megrendezett különleges kulturális esemény múlt vasárnap kezdődött, az eltelt napokban pedig kamarazenei koncerteken, zenetörténeti előadásokon, szakmai kísérőprogramokon, workshopokon vehettek részt az érdeklődők. A rendezvény szervezői mára még tartogatnak egy eseményt, a Kaposfest utolsó programja a Liszt Ferenc Zeneiskolában megrendezett délelőtti mesterkurzus lesz. Kigyulladt a Somogyi erdő, számolt be róla a közösségi oldalán a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság bejegyzése szerint a lángok a Barcsi erdészet területén csaptak fel kedden. A tűz 3 erdő részletet, összesen mintegy 5,5 hektárt érintett. A helyszínre az erdészet munkatársai mellett a kadarkúti, a szigetvári és a barcsi tűzoltók érkeztek, akik több órányi megfeszített munkával estére megfékezték a lángokat. A tűz keletkezésének pontos okát nem sikerült megállapítani, a SEFAG azonban felhívja a figyelmet az erdőtüzek megelőzésének fontosságára. Hangsúlyozták, hogy az emberi figyelmetlenség, például a nyílt láng használata, az eldobott cigarettacsik, vagy a nem megfelelően eloltott tűz komoly veszélyforrást jelenthetnek. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van, elkezdődött a kövek beépítésének előkészítése, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán csütörtökön. Magyar Péter tájékoztatása szerint első körben 35 000, majd 110 000 tonna követ építenek be, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik. A miniszterelnök ismertette, hogy jelenleg a Paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma derült napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható, az északkeleti szél általában mérsékelt marad. Délelőtt 24, délután pedig 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Nincs felettünk időjárási front, de a melegedés hatására vérnyomás problémák, keringési panaszok, migrén és szédülés is jelentkezhet, felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok, valamint tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: Közlekedési információk.
1: Hát drága rádióhallgatók, ma sajnos információt az Euro 6-szor a taxitól nem tudunk beszerezni. Ott is szabadságolások vannak, és egy picit felborult a rendszer. Viszont azt tudom, hogy a Balcsi-Zsilinszky utca teljes egészében elkészült. Úgyhogy aki az elmúlt hetekben kerülte, és nem járt arra, most nyugodtan megteheti, hiszen a Zárda utcától zsírúj aszfaltot kapott, újra festették a parkolókat, és szabadon járható. Különösebb közlekedési infóról nincs tudomásom, így ahogy Kaposvár forgalmi térképére nézek, azt látom, hogy abszolút jól járható a Kaposvár útjai, nincs nagy forgalom, sehol nem jelez a térkép, még a jelzőlámpák környékén sem fennakadást, úgyhogy drága hallgatók, közlekedjetek okosan, a szabályoknak megfelelően, ha pedig van közlekedési infótok, osszátok meg velünk 0670-32-32-355. Ja, azt viszont látom, hogy a nagypiac környékén azért attól függetlenül, hogy a városban nincsenek sokan, ott azért nagyobb a forgalom, de szerintem a térképet elnézve ott is lesz parkolóhely.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Napragén.

Ha még nem terveztétek meg az augusztus 20-ai programotokat, akkor érdemes Kaposvár felé venni az irányt. Az államalapítás ünnepén egész nap színes programok várnak benneteket, a Kossuth téren és a Városligetben is, ahogy ezt már a hírekben is hallattátok. Délelőtt ünnepélyes zászlófelvonással kezdődik a nap, majd ünnepi műsor, beszédek, az új kenyér megszentelése, koszorúzás és szentmise is szerepel a programban. Délután a Városligetben a családoké a főszerep, népi ügyességi játékok, arcfestés, légvárak, kreatív foglalkozások, kisautók, trambulin, lovagrendi bemutató, gyermekműsor, a Kaposvár helyőrségi zenekar koncertje, solymász bemutató és táncház is várja az érdeklődőket. 17 órától Kovácsovics Fruzsina gyermekműsorát láthatják a gyerekek, illetve 20 órától a Magyar Banda koncertje gondoskodik a hangulatról, majd este 9-től látványos tűzijáték zárja az ünnepi napot. Találkozzunk augusztus 20-án Kaposváron, a Kossuth téren és a Városligetben. Ünnepeljünk együtt, most pedig élvezzük a zenéket együtt. A Shoes érkezik és a Won't Forget You.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kofa vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
2: Kedden reggel is beszéltünk a kaposvári nagypiacról, hogy miért is jó oda járni. Most pedig árakat hoztam részletesen, drága hallgatók. Például sertés bordaporcot is találtok, 1299 forintért kilóját, a sertés császár vég ugyanennyibe kerül. Pulyka medalion 2899 forintért kapható, pulykanyak pedig 2290 forintért. Cseresznye paprikát is találtok a piacon 2500 forintért kilóját, a gyöngyhanyba kilója 1600 forintba kerül, a kovászolni való uborka pedig 750-be. Kajszi barack 699 forintos kilósáron vásárolható, a görögdinnye kilója 350 forint, a sóskáért pedig 20 dekagramért 500 forintot kell fizetnetek. Na de van még sertéscombi is 2050 forintos kilósáron, sertéslapocka 1899 forintért, kacsaszárnytő 1690 forintért, csirkemelfili 1990-ért, míg a szőlő kilogramjáért 1499 forintot kérnek. Az őszi barack 1490 forintba kerül, a csemege kukorica 150 forintba egy darab, a ringló szírva 500 forintba egy kiló, a zöld bab kilója 2500 forintba, a kifejtő bab 25 dekagramja pedig 1500 forintot ér. Úgyhogy kedves hallgató,

0: Na-na, és esténként kultkikötő.
1: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
0: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort. Kultkikötő.hu.
2: Cowboyok és cowgirlök, figyelem! Augusztus 15-én Desedai Country Kaland a Nekem a Deseda szervezésében. 14 órától Roli Bohóc, Mini Diszkó, Cukorka Eső, Patkódobó verseny, Póni Lovaglás és egész délután DJ Forkman teremti meg az igazi western hangulatot. Ne hagyjátok ki a nyár egyik legvidámabb családi programját augusztus 15-én. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát.
4: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
3: Diego. Otthon, generációkon keresztül.
2: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani!
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Idén is meghirdeti a tanszergyűjtést a kaposvári mami. Veszélyeket is rejthet a sekély Balaton. Két arannyal is gazdagodott Magyarország csütörtökön az úszó EB-n. 8 óra van, jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a hírekkel. Ebben az évben is tanszergyűjtést hirdet a kaposvári mami. A Facebook oldalukon megjelent bejegyzés szerint a gyűjtés pontos helye és ideje még nincs meg, de idén sem hagyják magukra a rászorulókat. A kaposvári és Somogy megyei anyukák és kismamák évek óta a kaposvári Karitásznak juttatják el adományaikat, ők pedig a Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos segélyprogramhoz csatlakozva segítik a gondtalan iskola kezdést. Csalóka lehet a sekélyvíz a Balaton déli partján, erre hívja fel a figyelmet közleményében a rendőrség. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán megjelent bejegyzés szerint az alacsony vízállás miatt sokan mennek beljebb a Balatonba, ez veszélyes lehet, hiszen a meder már nem fokozatosan, hanem néhány lépésen belül akár 1-2 métert is süllyedhet. A rendőrség azt írta, hogy a váratlan mélyülés könnyen pánikhoz és balesethez vezethet. Azt javasolják, hogy a biztonság érdekében mindenki csak a kijelölt helyeken fürödjön és figyelje a bújákat. Ismét kinyit a Petesmalmi Vidra Park. A lábod melletti túrendszernél található Vidramenhely vezetője Balogh Márta a park közösségi oldalán számolt be arról, hogy az elmúlt időszak extrém melegei miatt a park nem fogadott látogatókat, de ezen a hétvégén az érdeklődők újra átélhetik a Vidra Park különleges hangulatát. Magyarország egyetlen vidraparkja pénteken, szombaton és vasárnap 11 és 16 óra között lesz nyitva, aki pedig szeretne vidraetetést látni, annak délre vagy 15 órára kell kiérnie a Petesmalmi Vidraparkba. Két Baranyavár megyei házi sertésállományban is megjelent az afrikai sertéspest is, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal csütörtökön. A betegség gyanúja egy drávafoki és egy okorági sertéstelepen merült fel az állatokon megjelenő tünetek miatt, a laboratórium pedig mindkét esetben megerősítette a fertőzés jelenlétét. A Nébih közleményében kiemelte, az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertéságazatban. Híreink végén pedig sport. Országos csúccsal aranyérmes lett a 4x100 méteres férfi gyorsváltó. A Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású gyorsváltó csütörtökön a párizsi úszó Európa bajnokságon remekelt. A négyes győzelmével Magyarország az EB-k történetében először diadalmaskodott ebben a számban. Ez már a második magyar aranyérem volt a csütörtöki versenynapon. Korábban Milák 100 méter pillangón minden idők második legjobb eredményével Európa csúccsal győzött.
8: Időjárás.

0: Időjárás jelentés.
1: Ma derült napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható, az északkeleti szél általában mérsékelt marad. Délelőtt 24, délután pedig 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Nincs felettünk időjárási front, de a melegedés hatására vérnyomás problémák, keringési panaszok, migrén és szédülés is jelentkezhet, felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok, valamint tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
2: Jó reggelt, Kaposvár, Kaposvár környéke. 8 óra után járunk néhány perccel, ez pedig már a naprakész második órája itt a Rádió Moston. Ma délelőtt pedig arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit terveztek a hétvégére. Péntek van, előttünk augusztus 14-e, még 15-e, 16-a, szóval jöhet minden program. Maradtok Kaposváron, kirándultok a Desedára, strandoltok, családi összejövetel lesz, fesztiválra készültök, grilleztek, vagy egyszerűen csak kipihenitek ezt a hetet. Mindenre kíváncsiak vagyunk. Írjátok meg nekünk, hogy mit csinál Kaposvár ezen a hétvégén, milyen programot ajánlotok másoknak, hová érdemes ellátogatni, és mi az, amit semmiképpen sem hagynátok ki. Várjuk az üzeneteiteket, osszátok meg velünk a hétvégi terveiteket. Korábban Nigel már elmondta, hogy lemezbolt látogatást tervez a mai délutánra. Most pedig jöjjön egy igazi 2000-es évekbeli sláger, Flo Rida és az I Cry Soul a Rádió Moston.

Jerry Halliwell és a Mi Chico Latino szólt a rádió moston, egy igazi klasszikus 1999-ből, már 4:45 környékén járunk, kedves hallgatók, és a legnagyobb boldogság ilyenkor számomra az, amikor ti üzentek nekünk. Én pedig azt kérdeztem, hogy mit csinál Kaposvár a hétvégén, mit terveztek a mai délutánra, a hétvégére is kaptunk is üzenetet. Anita azt írta, mi szombaton a Balatonra készülünk a családdal, piknik, egy kis csónakázás, fürdés, aztán este, mikor hazajövünk, grillezés a barátokkal, reméljük az idő is velünk lesz. Hát egyelőre úgy néz ki, hogy abszolút. Gábor pedig azt írta, hogy nálunk pénteken egy hosszú bicikli túrával indul a hétvége, szombaton pedig a Desedát fogjuk körbe tekerni, hogy lakjunk jól kerékpározással, vasárnap pedig már pihenés és egy jó bográcsozás lesz a menü. Nagyon szépen köszönjük neked is, Gábor, hogy megosztottad velünk. Ti sem maradjatok ki, kedves hallgatók, írjátok meg nekünk, hogyan telik nálatok a hétvége, mi a terv, milyen programot ajánlatok Kaposváron vagy a környékén, és lehet, hogy a következő percekben már a ti üzeneteiteket is felolvassuk. Én például magam részéről ma délután egy baráti grillezéssel készülök, a születésnapomat jönnek felköszönteni néhányan, holnap ennek fényében lazulás és pihenés, aztán vasárnap megjövök vissza hozzátok. Most pedig Jani Csákvecedalát hozom, ez a Könnyek az esőben a rádió moston.

egy igazán jó zene a Train-től, ez volt a Play That Song a Rádió Moston. 8:30 közelítünk, és Bán Éva híreihez. A mikrofonnál változatlanul Rót Balázsi Hunor, és változatlanul várom üzeneteiteket, hívásaitokat 0670-32-32-355, itt értek el bennünket. Ha erre a számra üzentek SMS vagy Viber üzenetben, vagy ezt a számot tárcsázzátok, akkor itt csörög a stúdióban, és jó magam fogom felvenni, úgyhogy legyen interaktív a mai reggel is, szerkesszétek velem az adást. Na de mielőtt érkezne egy kis infobox, és jönne hírekkel Bán Éva, érkezik a fél óra utolsó dala is, Tate McRae-től, 2025-ből szól a Revolving Door. Michael.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Úristen, ezt én is csinálom.
2: Na, mit csinálok én is?
1: Ez egyik tipikus, a hangos beszéd vagy a magunkkal való diskurzus.
2: Jézusom!
1: Na, valld be őszintén, hogy te is szoktál, ha egyedül vagy otthon, hangosan gondolkodsz, beszélsz, és néha azon kapod magad, hogy konkrétan, még ha nem is mondod ki hangosan, de a fejedben magaddal beszélgetsz.
2: Nagyon jó társaság vagyok egyébként olyankor, mindig egyetértek magammal.
1: Nem vagy kritikus magaddal szemben?
2: Annyira nem, azért néha mondom, hogy... Ennyi jelzi, ezt nem így kellett volna.
1: Nem vagyunk hülyék attól, hogy ezt csináljuk. A magunkban beszélés ugyanis segít az információk rendszerezésében, az érzelmek feldolgozásában és a gondolatok strukturálásában.
2: Egyébként, hogyha hangosan kimondjuk, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb. Én például könnyebben írok.
1: Van, hogy hangosan felolvasod azt, amit írtál?
2: Nagyon szeretem egyébként.
1: De érdekes. Ugye annyit mondanak még, hogy ellenben, hogyha mondjuk 30 évesen még mindig a láthatatlan barátoddal sétálsz az utcán és hangosan beszélgettek, akkor azért érdemes egy neurológushoz elugrani.
2: Hát igen, az nem biztos, hogy
1: olyan jó dolog. Milik erre mondaná, hogy ingyom-bingyom, rókaprém, más is hülye nem, csak én.
0: Ugye? Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Csillaglesre várják az érdeklődőket ma este a Bíbor ligetbe. Madárgyűrűzést tartanak két hét múlva a kaposvári madarászok. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a rövid hírekkel, 8:30 van. Csillagles lesz a Bíbor ligetben. A kaposvári Espark Facebook oldalán megjelent poszt szerint ma este 9 órától különleges, vetítéssel egybekötött koncertet élvezhetnek a résztvevők a szabad ég alatt. Az ingyenesen látogatható rendezvényen Kövi Szabolcs ad koncertet. A körülbelül egy órás program célja, hogy a meditatív dallamok segítségével az érdeklődők kilépjenek a rohanó hétköznapokból és a stressz szorításából. A szervezők azt javasolják, hogy a biztos kényelem érdekében mindenki vigyen magával egy kényelmes kempingszéket, babzsákot vagy egy puha plédet. A nyár végének közelettével újra madárgyűrűzésre invitálják az érdeklődőket a hónap utolsó hétvégéjére. A Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja a Facebook oldalán közzétett posztban jelezte, hogy augusztus 29-én és 30-án, azaz két hét múlva szombaton és vasárnap tartanak madárgyűrűzést az Orci réten. A posztban azt javasolják, hogy aki kilátogat az eseményre, viseljen zárt lábbelit, réteges öltözetet, és készüljön szúnyog és kullancsriasztóval. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és Dunaszent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök a beruházásról tartott rendkívüli sajtótájékoztatón Budapesten csütörtökön. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Mint mondta, a szakemberek először elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál, majd pedig megerősítik a medret és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alóla a folyófeneket.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma derült napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható, az északkeleti szél általában mérsékelt marad. Délelőtt 24, délután pedig 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Nincs felettünk időjárási front, de a melegedés hatására vérnyomás problémák, keringési panaszok, migrén és szédülés is jelentkezhet, felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok, valamint tompábbak, de koncentráltabbak lehetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész.
5: hogy ön is legyen a napra kész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
6: Fél kilenc múlt, szép reggelt mindenkinek, ez itt a Rádió Most Kaposvár rádiója, 91.2-es frekvencián, a mikrofonnál pedig Ród Balázsi Hunor. A napunk egyre szebb, bizony azért ma elég hűvösen indult a péntek, 13 Celsius fokot mutatott az autóm hőmérője, fél hat környékén, amikor éppen a stúdió felé vettem az irányt, de szépen lassan felmelegszünk ma is, és 30 fok fölé kúszik fel a hőmérő higanyszála, aztán egy igazán jó kis meleg hétvégének nézünk elében. Na de kedves hallgatók, én továbbra is arra biztatlak benneteket, hogy írjatok nekünk, hívjatok bennünket 0670 32 32 355, ha köszöntenétek valakit, ha közlekedési infótok van, vagy ha válaszolnátok arra a kérdésre, hogy mi a terv a hétvégére, akkor mindenképp tegyétek meg. A folytatásban benéz hozzánk Katy Perry és az I Kissed the Girl, itt lesz velünk szomber újdonsága a Homewrecker, most pedig Clean Bandittől és Louisa Johnsontól szól a Tears. I tried

Katy Perry énekelt, az imént az I Kissed the Girl szólt itt a Rádió Moston, és hogyha már beszéltünk korábban arról, hogy Kaposváron milyen augusztus 20-ai programokkal készülnek, akkor mondok egy másik remek családi ajánlót is augusztus 20-ára. Ha szeretnétek egy kicsit visszautazni az időben, lelassulni és élvezni egy igazán értékes eseményt, akkor érdemes ellátogatni a Szennai Skanzenbe majd 20-án, ahol a Szent István napi kenyér ünneppel várják a látogatókat 10 és 16 óra között. A nap folyamán végigkövethetitek a kenyér útját, lesz cséplés, örlés kézimalommal, kézműves foglalkozások, szalmafonás, aratódíszkészítés, délelőtt dagasztás és vajköpülés, délután pedig kenyérsütés és természetesen kóstoló is. A legkisebbekre népi játékudvar vár, így ez tényleg egy olyan program, ahol minden korosztály jól érezheti magát. Ha még kerestek egy tartalmas augusztus 20-ai programot Somogyban, akkor a Szennai Skanzen remek választás lehet. Most pedig folytatjuk zenékkel, jön Harry Styles és az As It Was.

Lucentől szólt a Full For You, nem sokára 9-et üt az óra, ez itt már a naprakész vége, kedves hallgatók. Viszont változatlan hangulatban és lendülettel jövök vissza, bán éve hírei után. Most pedig az órát Perry-vel zárjuk, ez az If He Wanted To He Would. Come on to

0: Csontfesztivál az Igali gyógyfürdőben. Szombaton a sztár vendég Tabáni István, majd éjszakai fürdőzés arab hastánc showval. Vasárnap délután a medence partján fellép a Forever Duo és az Irigy Hónai Mirigy. A vasárnap családi nap Igalban. A 10 év alatti gyerekek ingyen látogathatják a fürdőt. Találkozzunk a Strandfesztiválon. Bővebb információ az Igali Fürdő Facebook oldalán.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
2: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani!
3: Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baroszőnyeg áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baroszőnyeg áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
4: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Ismét kacagó csütörtököt tartottak a könyvtárban. 40 év után újra lesz Lutra album. Megkezdték a felkészülést a kaposvári kosarasok. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 9 óra van. A virtuális valósággal ismerkedhettek a gyerekek csütörtökön a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint ismét a kacagó csütörtökök elnevezésű programsorozat folytatódott, ezúttal a Mosolygyár Egyesület közreműködésével. Az apró érdeklődők és családjaik a nyári szünet ideje alatt minden csütörtökön más témájú előadáson vehettek részt, melyeket minden alkalommal kézműves foglalkozás követett. A nyár végéig még számos kulturális program várja a Balatonpartra látogatókat, ezen a hétvégén is folytatódnak a kultkikötő rendezvényei. A ma esti programsorban Balatonbogláron Halász Judit ad koncertet, Balatonföldváron pedig Mácsai Pál Műhely látogatás című előadását láthatja a közönség. A szabadtéri színházi előadások mellett a kultkikötő koncertekkel, táncos, zenés és stand-up előadásokkal várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat a gyerekeknek is kínál szórakozási lehetőséget. Holnap délelőtt például Balatonföldváron Süsű és társainak kalandjait élvezhetik a kicsik. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására. A csütörtökön közzétett tájékoztatás szerint július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az aszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. Az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat a minisztérium egy úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti. Csak nem 40 év után ismét lesz Lutra album. A Természetvédelmi Világalap, a WWF Magyarország közleményében felidézték, hogy az 1989-ben megjelent matricagyűjtő Lutra album egykor gyerekek ezreivel ismertette meg a vadon élő állatokat és a természetet, miközben a matricagyűjtés és a cserebere népszerű gyerekprogrammá vált. A megújult album a világ különleges és védett állatait, az őket fenyegető veszélyeket, valamint a természet megóvásának lehetőségeit mutatja be. Híreink végén pedig sport. Megkezdték a felkészülést a kaposvári kosarasok. A Kométa KVG játékosai a héten edzőtermi erősítéssel készültek a hamarosan kezdődő szezonra. Erről Fehér Iván erőléti edző beszélt a klub közösségi oldalán megosztott posztban. Elmondta azt is, hogy a jövő héten már az állóképességi és erőteszteken mérik fel a sportolók állapotát, hogy aztán ehhez tudják igazítani az edzésterveiket.
4: Időjárás jelentés.
5: Ma derült napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható, az északkeleti szél általában mérsékelt marad. Délelőtt 24, délután pedig

0: 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Nincs felettünk időjárási front, de a melegedés hatására vérnyomás problémák, keringési panaszok, migrén és szédülés is jelentkezhet, felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok, valamint tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

délelőttöt kívánok, 9 óra után talán már mondhatom, hogy magunk mögött hagytuk a reggelt. Cellótól szólt a csácsá itt a 91.2-n, és azt kérdeztem tőletek korábban többször is, hogy mit terveztek a mai napra, délutánra, hétvégére, és ehhez az elmúlt órában Norbi egy újabb üzenetet írt. Szia Huni, mi szombaton elugrunk a gyerekekkel Béla telepre. A déli parton talán ott van egyedül használható mélységű víz néhány méterre a parttól, a vasárnap pedig előre láthatólag a pihenésről fog szólni. Max, főzünk valamit. Köszi szépen, kedves Norbi, hogy te is megosztottad velünk, hogy mi a terv a hétvégére. Hát érezzétek jó magatokat, és élvezzétek az idézőjelbe tett mély vizet a déli parton is Béla telepen. Drága hallgatók, további üzeneteket várok tőletek 0670 32 32 355. Ha untok pöttyögni, fel is hívhattok. Most pedig a Mango Rice dalával folytatjuk, érkezik az örökké tart, és ez neked szól, Norbi, az üzenetért cserébe. Köszi, hogy velünk vagy!

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Lil Nas X-től hallgattuk a Star Walk-ként Kaposvár rádiójában 4:10 után, és most egy érdekes tényt hoztam a nagyvilágból. A világon ugyanis naponta nagyjából 300 milliárd e-mail közlekedik. Egészen elképesztő. Ennek jelentős része ugyan automatikus üzenet, vagy kéretlen levél, hírlevél, de jól mutatja, hogy az elektronikus levelezés még mindig az egyik legfontosabb kommunikációs eszköz a mindennapokban, a munkahelyen, a magánéletben egyaránt. Na de most maradunk a 2000-es évek hangulatánál. Az All Saints érkezik, amelynek 2006-os visszatérő kislemeze, a Rocksteady lett a csapat első új dala több mint 5 év kihagyás után, és egészen a harmadik helyig jutott az Egyesült Királyság slágerlistáján. Azóta is jó dal, azóta is pörgetjük, és most is itt szól a rádió mostanában.

0: Kiss. Prince nézett be hozzánk, ez volt az 1989-es Kiss a Rádió Moston, közeledünk 9:30-hez, és én továbbra is arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan tervezitek a ma délutánt, a hétvégét, mi a terv, mit csináltok, írjatok nekünk, hívjatok bennünket 0670-32-32-355. Jön egy reklám, utána pedig Karamellel és Nigel Stateley-vel folytatjuk, érkezik a szabad esés. Egy igazán jó dal, maradjatok velünk, és halljátok hamarosan teljes egészében.
1: Reklám.
2: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
1: Reklám hangzott el. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Gwen Stefani és a What You Waiting For szólt itt a Rádió Moston, közben pedig továbbra is érkeznek üzeneteitek arra a kérdésünkre, hogy mit terveztek erre a hétvégére. Ezúttal Zsófi írt nekünk, nálunk most egy kicsit mozgalmasabb lesz a hétvége, szombaton délelőtt irány a piac, utána a gyerekekkel kimegyünk a desire, estére pedig barátokat hívtunk át egy közös sütögetésre. Vasárnap viszont semmi komoly program, végre szeretnénk egy kicsit pihenni is. Hát én úgy látom, hogy mindenki pihenéssel tölti majd a vasárnapot, egy kis munka után nekem is ez a terv egyébként a hét utolsó napjára. Ti is írjátok meg, kedves hallgatók, hogy mi szerepel a hétvégi tervben, merre indultok, vagy éppen hol kapcsolódtok ki Kaposváron és környékén. A következő dal pedig a Linkin Park 2024-es visszatérő albumáról, a From Zero-ról érkezik, Emily Armstrong énekével jön az Over Each Other.

0: 91.2. Rádió most.
1: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
3: Igen!

0: 2-ig. Szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
1: Diego. Otthon, generációkon keresztül.
2: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani! Chery Tiggo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
3: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Véget ért a Kaposfest, rekord alacsony a maros. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 10 óra van. Záróhangversennyel ért véget tegnap este a Kaposfest. A 17. alkalommal megrendezett különleges kulturális esemény múlt vasárnap kezdődött, az eltelt napokban pedig kamarazenei koncerteken, zenetörténeti előadásokon, szakmai kísérőprogramokon, workshopokon vehettek részt az érdeklődők. A rendezvény szervezői mára még tartogatnak egy eseményt, a Kaposfest utolsó programja a Liszt Ferenc Zeneiskolában megrendezett délelőtti mesterkurzus lesz. Kigyulladt a Somogyi erdő, számolt be róla a közösségi oldalán a Sefag. A Somogyi Erdészeti Társaság bejegyzése szerint a lángok a Barcsi erdészet területén csaptak fel kedden. A tűz 3 erdő részletet, összesen mintegy 5,5 hektárt érintett. A helyszínre az erdészet munkatársai mellett a Kadarkúti, a Szigetvári és a Barcsi tűzoltók érkeztek, akik több órányi megfeszített munkával estére megfékezték a lángokat. A tűz keletkezésének pontos okát nem sikerült megállapítani, a Sefag azonban felhívja a figyelmet az erdőtüzek megelőzésének fontosságára. Hangsúlyozták, hogy az emberi figyelmetlenség, például a nyílt láng használata, az eldobott cigarettacsik vagy a nem megfelelően eloltott tűz komoly veszélyforrást jelenthetnek. Csalóka lehet a sekélyvíz a Balaton déli partján, erre hívja fel a figyelmet közleményében a rendőrség. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán megjelent bejegyzés szerint az alacsony vízállás miatt sokan mennek beljebb a Balatonba, ez veszélyes lehet, hiszen a meder már nem fokozatosan, hanem néhány lépésen belül akár 1-2 métert is süllyedhet. A rendőrség azt írta, hogy a váratlan mélyülés könnyen pánikhoz és balesethez vezethet. Azt javasolják, hogy a biztonság érdekében mindenki csak a kijelölt helyeken fürödjön és figyelje a bújákat. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja csütörtökön a Maroson Makónál. A vízügy.hu adatai alapján a Maros vízszintje mínusz 128 cm-re csökkent a makói vízmércénél csütörtök reggel, ezt követően pedig némileg emelkedett, csütörtökön kora délután mínusz 125 cm-re nőtt. A korábbi legalacsonyabb vízszintet, mínusz 127 cm-t tavaly októberben mérték a Tisza mellékfolyóján. A Maroson a legmagasabb vízszint 625 cm volt Makónál az 1975-ös árvíz idején. A Franciaországot harmadik hete sújtó hőhullám időtartama csütörtökig meghaladta a 2003-as történelmi hőhullámét, közölte a francia meteorológiai szolgálat. 23 évvel ezelőtt a kánikula 16 egymást követő napon tartott, míg a jelenlegi hőhullám csütörtökön átlépte ezt a rekordot. A francia meteorológiai szolgálat a 96 megyéből 80-ban hirdetett narancssárga hőségriasztást, a hőmérséklet Franciaországban országszerte 35 Celsius fok fölé emelkedhet.
3: Időjárás jelentés.
4: Folytatódik a derült napos idő, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem valószínű. Általában mérsékelt marad az északkeleti szél. A hőmérséklet délután 31 fokig emelkedik. A hétvégén is a napsütésé lesz a főszerep, csak vasárnap délután jelenhetnek meg felhők az égen, de csapadék ezekből sem várható. A hétvégi maximumok 33 és 35 fok között alakulnak.
3: Időjárás jelentést hallottak.
5: A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor.
3: Rót Balázsi Hunor.
6: Szép délelőttöt, elmúlt 10 bánévától hallottunk híreket, és folytatjuk itt a rádió mostan a délelőttöt. Remélem jól indul a napotok, és ha már fejben egyre többen a

Hétvégén jártok, mi adjuk hozzá a zenéket is. A következő percekben is jönnek a kedvencek, és persze továbbra is velünk tarthattok munkaközben, úton, otthon, vagy éppen a hétvégi készülődés közepén. Mindjárt egy olyan dal következik, amelyhez egy érdekes történet is kapcsolódik. Purple Disco Machine elmondása szerint először Oasis énekét kapta meg, és annyira megtetszett neki az izlandi énekesnő hangja, hogy mindenképpen kislemezt akart készíteni belőle. Végül együtt újra is rögzítették a dalt Purple Disco Machine Dresdai stúdiójában. A Beat of Your Heart 2024. januárjában jelent meg, és most itt szól a rádió mostan.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: London.
1: Halló, halló, rádió, most Rót Balázsi Humor vagyok.
2: Hallottam, hogy te vagy ma a műsorvezető, én meg István vagyok.
1: Szia, István!
2: Azért hívlak, mert hogy van egy olyan információm, ami közérdekű szerintem. Tudnélik, hogy a természet templomában, vagyis az erdőben elkezdődött a szarvasok násza, vagyis az erdők királyának a legfontosabb éves eseménye. Ezért szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, a erdőjáróknak és úton közlekedőknek és mindenkinek, hogy ilyenkor a felajzott jószágok bármikor, bárhol megjelenhetnek. Fokozott óvatossággal kellene közlekedni, főleg az erdők környékén, de a teljesen nyílt területen is megjelenhet, mert hogyha a tehén megy, akkor a bika megy utána.
1: Ez abszolút így igaz. Az egyébként, aki olyan helyen lakik, mint mi is például, hogy közel van a természet, van egy bája, amikor innentől arrafelé esténként lehet hallani a teraszról a szarvasbőgést, de a szarvasok nászának ennyire nem örülünk, amikor autóban vagyunk, és itt Somogyban autókázunk, ahol azért van bőven erdő is, meg szarvas is.
2: Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a természetet, a vadakat, mindenféle állatot egyébként, úgyhogy vigyázzunk rájuk, és vigyázzunk magunkra legfőképpen, és akkor talán nem lesz baj.
1: Így van.
2: Ezt szerettem volna elgagyogni.
1: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, és szép pénteket, meg jó hétvégét kívánok neked.
2: Nagyon szép lesz, mert kint fogunk dolgozni a napon, egész nap, de ugye a mezőgazdaságban nem lehet elvonulni az árnyékba, nem lehet beülni a légkondis szobába, és ezeket a 40 fokokat kibírtuk, akkor ezt a 30 néhányat már csak kibírjuk.
1: Így van, így van.
2: Úgyhogy további szép napot.
1: Köszi, hogy velünk vagy. Szia, szia.
2: Mindenkinek.
1: Köszönjük szépen neked is. Szia, szia.

A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Úgy néz ki, hogy a frissülésre még egy picit várni kell, már ami a nappali frissebb hőmérsékleteket illeti, mert bizony azért éjszaka igen-igen lehűl a levegő, továbbra is egy anticiklon alakítja időjárásunkat, így csapadék a következő napokban sem lesz, a felhőoszlató leszálló légmozgások hatására pedig túlnyomóan napos, száraz idő várható. Eleinte marad az északi áramlás, mérsékelt kánikula lesz, majd a hétvégén a délkeletire forduló széllel már ismét egyre melegebb léghullámok érkeznek fölénk, és fokozatosan visszatér a hőség, ami azt jelenti, hogy 34, 35, 36 fokig húszik fel a hőmérő higanyszála, de hétfőn még 37 Celsius fok is lehet. Lényegében kedden egy hidegfront hatására fokozatosan enyhül majd a nagy meleg, és 29-31 Celsius fokig hűl vissza a levegő hőmérséklete.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Beszélgettünk olyan szokásokról, amit ugye mindnyájan csinálunk, de...
4: Nem valljuk be annyira.
3: Hát nem.
4: Nem szeretnénk bevallani.
3: Így van, nem szívesen. Úristen, ezt én is csinálom, mondhatjuk így. Számoljuk néha a közlekedésben a tereptárgyakat, a zebrát vagy a lépcsőket.
4: Annyira idegesítő szokás, hogy lépek 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2...
3: Így.
4: És egyszerűen nem tudod.
3: És főleg a lépcsőknél és a röviden lépcsőknél, mert amikor ilyen iszonyat hozzá, akkor meg azért számolod, hogy na, vajon ez mennyi lehet.
4: Én Pécsre, amikor jártam egyetemre, várnom kellett a buszra általában 20 percet a helyi járatos buszra.
3: Igen? Mit számoltál?
4: Volt egy nap, amikor a mentőket sajnos. De másnap volt, hogy a taxikat.
3: Ég, a kis forgalom.
4: És hallgattam a kis zenémet, és akkor számolt, hogy egy, kettő.
3: Ég, mindannyian csináljuk, gyerekek. Valamit tuti számolunk. Vagy a másik még a mozgásba belevitt szimetria, magyarul vagy a zebrára lépsz rá a csíkra, vagy csak a csíkok közé. Vagy ha ilyen járólapok vannak, akkor úgy lépkedsz, hogy ne lépj rá a fugára. Tipikus. Atya ég.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Legyen jobb napja most. Hallgasson ránk. Rádió Most. FM 91.2.

0: Reklám.
1: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
3: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
4: Ma is elérkezett az a pillanat, amikor megtudhatjuk, hogy mit tartogatnak számunkra a csillagok. Kedves Kos, most érdemes előállnod egy ötlettel, amit eddig talán túlmerésznek gondoltál. A környezetet fogékonyabb lehet rá, és olyan ember is melléd állhat, akire nem számítottál. A munkában különösen jól érvényesül a határozottságod, ha van egy célod, ma könnyebb megmutatnod másoknak is, miért érdemes követniük. Bika. A péntek elsősorban az anyagiakról szólhat, egy üzleti lehetőség, kedvező ajánlat vagy egy korábbi döntésed eredménye kellemes meglepetést okozhat. Nem feltétlenül azonnali nagy nyereség érkezik, de valami elindulhat a stabilabb anyagi háttér felé. Ékrek, a szavaidnak ma különös erejük van. Ha meggyőzni, tárgyalni, prezentálni, vagy akár csak egy fontos beszélgetést lefolytatni kell, ne szerinkedj. Pontosan tudod, mit szeretnél mondani, és mások is könnyebben elfogadják az érveidet. Egy érdekes információ ráadásul új irányt mutathat. Rák. A mai nap érzelmileg sokkal könnyebb lehet, mint az elmúlt időszak. Nem kell magyarázkodnod, és nem kell mások hangulatát magadra venned. Egy családi vagy magánéleti ügyben végre úgy érezheted, hogy mindenki a helyére kerül. Ha valakitől régóta vársz egy gesztust, ma megérkezhet, talán éppen akkor, amikor már nem is számítasz rá.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytassuk is a horoszkópot, kedves rádióhallgatók, ezúttal pedig az oroszlán érkezik. Most igazán elemedben lehetsz, a nap és a Merkur is a jegyedben jár, ezért könnyebb kiállnod magadért, megmutatnod a tehetségedet és hatással lenned másokra. Egy munkahelyi vagy személyes helyzetben végre te lehetsz az, akire mindenki figyel. Szűz. A hold a jegyedben jár, ráadásul teljesen szabadon, fényszögek nélkül. Ez ritka lehetőség arra, hogy pontosan azt csináld, amire valóban szükséged van. Egy régóta halogatott feladatot is könnyedén kipipálhatsz. Mérleg. A Vénusz a jegyedben különösen erősen támogat, ezért ma szinte természetesen vonzod az embereket. Egy találkozás, egy meghívás vagy akár egy véletlennek tűnő beszélgetés romantikus fordulatot is hozhat, ha kapcsolatban élsz, újra felfedezhetitek, miért választottátok egymást. Skorpió. Ma sokkal inkább befelé figyelsz, és ez most kifejezetten előnyödre válik. Egy régi kérdésre intuitív úton találhatod meg a választ, nem biztos, hogy logikusan le tudod vezetni, mégis pontosan fogod érezni, mit kell tenned.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És ez már a napi horoszkóp utolsó felvonása. Nyilas! Egy közösségi vagy munkahelyi helyzetben kerülhetsz ma előtérbe. Lehet, hogy szükség lesz a véleményedre, vagy valaki kifejezetten számít a segítségedre. Most könnyen lelkesítesz másokat, ezért ha van egy közös terved, érdemes ma lendületet adni neki. Bak! A karrieredben vagy egy fontos hosszú távú tervedben történhet előrelépés. Talán nem látványos változásról van szó, inkább arról, hogy végre megkapod a megfelelő támogatást vagy visszajelzést. Egy felettes üzleti partner vagy tapasztaltabb személy elismerése különösen sokat jelenthet, amit ma felépítesz, annak később még nagyobb jelentősége lehet. Vízöntő. Valami új gondolat ragadhat magával, lehet az egy könyv, egy beszélgetés, egy utazási ötlet, vagy akár egy egészen váratlan felismerés. A lényeg, hogy ma ne ragaszkodj görcsösen ahhoz, amit eddig gondoltál, mert lehet, hogy ez most egy sokkal jobb megoldás lesz. Halak. Ma különösen erős lehet benned a vágy arra, hogy valamit végre lezárj. Lehet ez egy régi sérelem, egy bizonytalan kapcsolat, vagy egy olyan döntés, amelyet hónapok óta halogatsz. A szűzhold segít józanul látni, miközben a Vénusz támogatja a megbékélést.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Shakira egy lágyabb, érzelmesebb dalát hallgattuk, ez volt az Underneath Your Clothes rádiómoston, és már 11 órához közelítünk. Kedves hallgatók, én pedig megköszönöm a kitartó figyelmet, azt, hogy velem indítottátok a pénteket, 11 után már Keszthelyi Tibi érkezik, én pedig majd vasárnap reggel 7-kor térek vissza hozzátok. Mindenkinek jó hétvégét, szép pénteket, Ród Balázsi Hunor voltam, Marshmello és Kelsey Ballerini közösével az Another Drink-el búcsúzom, viszont hallásra.

0: Két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mántráné.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Ebben az évben is gyűjti a tanszereket a kaposvári mami. Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel, 11 óra van. Ebben az évben is tanszergyűjtést hirdet a kaposvári mami. A Facebook oldalukon megjelent bejegyzés szerint a gyűjtés pontos helye és ideje még nincs meg, de idén sem hagyják magukra a rászorulókat. A kaposvári és Somogy megyei anyukák és kismamák évek óta a kaposvári Karitásznak juttatják el adományaikat, ők pedig a Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos segélyprogramhoz csatlakozva segítik a gondtalan iskola kezdést. Ismét kinyit a Petesmalmi Vidra Park. A lábod melletti tórendszernél található vidramenhely vezetője Balog Márta a park közösségi oldalán számolt be arról, hogy az elmúlt időszak extrém melegei miatt a park nem fogadott látogatókat, de ezen a hétvégén az érdeklődők újra átélhetik a Vidra Park különleges hangulatát. Magyarország egyetlen vidraparkja pénteken, szombaton és vasárnap 11 és 16 óra között lesz nyitva, aki pedig szeretne vidraetetést látni, annak délre vagy 15 órára kell kiérnie a Petesmalmi Vidraparkba. A nyár végének közelettével újra madárgyűrűzésre invitálják az érdeklődőket a hónap utolsó hétvégéjére. A Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja a Facebook oldalán közzétett posztban jelezte, hogy augusztus 29-én és 30-án, azaz két hét múlva szombaton és vasárnap tartanak madárgyűrűzést az Orci réten. A posztban azt javasolják, hogy aki kilátogat az eseményre, viseljen zárt lábbelit, réteges öltözetet, és készüljön szúnyog és kullancsriasztóval. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit, erről kezdődött egyeztetés szakmai szervezetekkel, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán csütörtökön. Kátai Német Vilmos azt írta, a monitoring célja nem az, hogy még egy új központi bejelentő felületet hozzanak létre, hanem az, hogy a jelenlegi rendszert és erőforrásokat felmérjék, és megértsék, milyen platformok, szolgáltatások működnek jól, és min kell változtatni. A miniszter hangsúlyozta, kulcsfontosságú, hogy aki a jövőben jelez vagy segítséget kér, az bízhasson abban, hogy jelzése nem tűnik el a rendszerben. Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében Szlovéniában, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal csütörtökön. A közlemény szerint a bogár kifejlett egyedei többek között szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos dísznövényen táplálkoznak, míg a talajban fejlődő lárvák a növények gyökereit károsítják. Csoportosan táplálkozva akár teljes tarrágást is okozhatnak. A Nébih haladéktalanul megkezdte a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket. Hozzátették, hogy a lakosság, legfőképp az utazók figyelme kiemelten fontos a károsító hazai megtelepedésének megelőzésében.
1: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a derült napos idő, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem valószínű, általában mérsékelt marad az északkeleti szél. A hőmérséklet délután 31 fokig emelkedik. A hétvégén is a napsütésé lesz a főszerep, csak vasárnap délután jelenhetnek meg felhők az égen, de csapadék ezekből sem várható. A hétvégi maximumok 33 és 35 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottak.
3: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
4: Keszthelyi Tibor.
3: Keszthelyi Tibor.
5: Maradjatok velünk, maradjatok velem az ebédidő előtti utolsó órában, és hát megjön az étvágy előadóinktól. Kamrad Kuplung, illetve Taylor Swift próbálkozik most ezzel meghozni az étvágyat, akinek esetleg korai az ebédidő, annak már előre is jó étvágyat, akinek nem, annak még kitartást. És persze jó munkát kívánok, zárjuk úgy ezt a munkahetet ezzel a mai késő délelőttel, illetve kora délutánnal, azzal a tudattal, hogy a jövő hét már egy igencsak kurta hét lesz, négy napos hosszú hétvégével.

0: legendától, a YouTube-tól hallgatunk egy szintén legendás dalt, ez volt a Sweet Sting, azaz az édes dolog, amely dalnak keletkezése nem egy nagy politikai vagy világtörténelmi eseményhez, hanem egy személyes évfordulóhoz kötődik, közvetve azonban kapcsolódik a történelem egyik legsúlyosabb ipari katasztrófájához is. Már is mondom a hátteret. A dalt Bono 86 tavaszán írta kiengesztelésül a feleségének, Ali Hughesonnak, mert a The Joshua Tree album stúdió munkálatai miatt, elfelejtette a szülinapját, ami amúgy március 23-a. A dal eredetileg a Where the Streets Have No Name kislemez B oldal jelent meg a következő évben, 1987-ben. Viszont amikor a dalt 98-ban újra felvették és önálló kislemezként is kiadták a Best of válogatás lemezhez, akkor a kedves asszony Pajti csak azzal a feltétellel egyezett bele a videoklipben való szereplésébe, hogyha a dalból származó összes bevételt és jogdíjat a csernobili gyermekeket segítő jótékonysági szervezetnek adományozzák. A kezdeményezés amúgy a 86. április 26-ai csernobili atomkatasztrófa áldozatait és a sugárzás következtében megbetegedett fehér oroszországi és ukrajnai gyerekeket támogatta. És mivel a kettő között az elfelejtett születésnap és az atomkatasztrófa között tulajdonképpen alig pár nap telt el, ez az, ami a kedves feleséget, Ali Hughesont motiválta.
1: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

0: Reklám.
1: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.
2: Oké, minden könnyebb jó zenével, és így 2 perccel fél 12 után azért hadd tegyem hozzá, hogy a munkahelyi könnyedség kulcsa az mindig a világos határok meghúzása és a prioritások pontos kijelölése, ami megszünteti a felesleges túlterheltséget. Ráadásul az utolsó munkanap délelőttjén, nagyon sok helyen, ahol vége munkaidőnek mondjuk délben, de az utolsó percekre már hát tényleg csak könnyedén szabad a dolgokra gondolni, és könnyedén kell venni. Amit muszáj, be kell fejezni, amit nem, el kell engedni erre a hétre. Én most a gyeplőt engedem csak el, hogy jöhessen Lady Gaga, Beyoncé, aztán a Savage Garden itt a Rádió Mostban. Szép napot!

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: Hello, jó vételt kívánok, és persze sziasztok! Jó étvágyat mindenkinek a közelgő ebédidő miatt, hiszen 11 percünk van már csak vissza ebből az órából, és ne ígyétek, hogy búcsúzkodni nehéz. Figyeljtek, hogyan kell ezt lazán. Búcsúztatjuk az órát, tényleg lazán. Három dallal, Tate McRae-jel, David Guettával és Louis Capaldival. Ennyi.

0: Reklám.
1: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon?
2: Igen!
1: A Kaposvári West Nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyiáru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron, mindenkinek. West Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
3: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medical néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medical. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
4: Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baroszőnyeg áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baros Szőnyeg áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
5: Cowboyok és cowgirlök, figyelem! Augusztus 15-én Desedai Country Kaland a Nekem a Deseda szervezésében. 14 órától Roli Bohóc, Mini Diszkó, Cukorka Eső, Patkódobó verseny, Póni Lovaglás és egész délután DJ Forkman teremti meg az igazi western hangulatot. Ne hagyjátok ki a nyár egyik legvidámabb családi programját augusztus 15-én. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
6: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszé...

0: bátráni.
1: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Zenés csillaglást tartanak ma este a Bíbor Ligetben. Ezen a hétvégén is folytatódnak a Kult kikötő programjai. Majd 40 év után újra lesz Lutra album. Dél van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Csillagles lesz a Bíbor Ligetben. A kaposvári Espark Facebook oldalán megjelent poszt szerint ma este 9 órától különleges, vetítéssel egybekötött koncertet élvezhetnek a résztvevők a szabad ég alatt. Az ingyenesen látogatható rendezvényen Kövi Szabolcs ad koncertet. A körülbelül egy órás program célja, hogy a meditatív dallamok segítségével az érdeklődők kilépjenek a rohanó hétköznapokból és a stressz szorításából. A szervezők azt javasolják, hogy a biztos kényelem érdekében mindenki vigyen magával egy kényelmes kempingszéket, babzsákot vagy egy puha plédet. A virtuális valósággal ismerkedhettek a gyerekek csütörtökön a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint ismét a Kacagó csütörtökök elnevezésű programsorozat folytatódott, ezúttal a Mosolygyár Egyesület közreműködésével. Az apró érdeklődők és családjaik a nyári szünet ideje alatt minden csütörtökön más témájú előadáson vehettek részt, melyeket minden alkalommal kézműves foglalkozás követett. A nyár végéig még számos kulturális program várja a Balatonpartra látogatókat, ezen a hétvégén is folytatódnak a Kult kikötő rendezvényei. A ma esti programsorban Balatonbogláron Halász Judit ad koncertet, Balatonföldváron pedig Mácsai Pál Műhelylátogatás című előadását láthatja a közönség. A szabadtéri színházi előadások mellett a Kult kikötő koncertekkel, táncos, zenés és stand-up előadásokkal várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat a gyerekeknek is kínál szórakozási lehetőséget. Holnap délelőtt például Balatonföldváron Süsü és társainak kalandjait élvezhetik a kicsik. Annak ellenére, hogy jelenleg nem tapasztalható a Balatonban szemmel látható algatömeg kialakulása, a Keszthelyi medencében fürdőzőknek javasolt a fürdés utáni zuhanyzás. Ezt a Tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézet írta ki a közösségi oldalára csütörtökön. Kifejtették, hogy a július második felében megindult algabiomassa növekedés tovább folytatódott a tóban az elmúlt hetekben. Azt írták, a legmagasabb koncentrációt a Keszthelyi medencében mérték, ezt követte a Szigligeti, vagy pedig a Szemesi medence. A következő évek során a klímaváltozás miatt egyre fontosabb feladat lesz az erdőgazdálkodásban a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása. A szakemberek szerint az erdei tavacskák, dagonyák és itatók több száz állat túlélését segíthetik, és nem csak azzal, hogy ivóvizet biztosítanak, hanem azért is, mert a nagytestű vadak rendszeresen használják ezeket a helyeket a testhőmérsékletük szabályozására. Hozzátették, hogy a rendkívüli hőség és a csapadékhiány nagy kihívás az erdők élővilága számára, a természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt az erdőgazdaságoknak kell gondoskodniuk a vízről.
1: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a derült napos idő, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem valószínű. Általában mérsékelt marad az északkeleti szél. A hőmérséklet délután 31 fokig emelkedik. A hétvégén is a napsütésé lesz a főszerep, csak vasárnap délután jelenhetnek meg felhők az égen, de csapadék ezekből sem várható. A hétvégi maximumok 33 és 35 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottak.
3: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
4: Keszthelyi Tibor.
3: Keszthelyi Tibor.
5: Több jó kis rendezvényről tett említést Évus az iméntiekbe. Ezeket szeretném majd ebben az órában bővebben kifejteni, jó sok zenével felhigítva. A koktélhoz most Eminem, Gracie Abrams, Pink és a Well Hello is hozzávalót ad. Jézus.

91.2 Rádió Most. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla!
1: Programajánló. Víz tiszta kultúrát kínál a Kult kikötő a szlogenje alapján. Nézzük a hétvégi felhozatalt. Műhely látogatás, ez a címe Mácsai Pál előadásának, amely a mai napon lesz. Hát arról, hogyha egy színész kinyitja a műhely ajtaját, ahol versek előadásán dolgozik, és meghívja a közönséget oda, ahol mesterségének szerszámai, így emlékek, hangok, gondolatok vannak, amelyek kézzel foghatók. Szóval mi lenne, ha megtudnánk, miért mond el egy szöveget, és miért úgy mondja, ahogy igazán különleges lesz ez a műhely látogatás. Ajánlom még a holnap este 8:30-kor látható a Szomszéd ajtó című előadást, ami egy romantikus vígjáték, a Kőszegi Várszínház és a Kult kikötő közös előadása. Ennek helyszíne Balatonboglár. A nő pszichológus, a férfi marketinges és joghurtokat reklámoz, a férfi mindent el tud intézni egy fél mondattal, de a nő mindig visszakérdez, így aztán semmiben nem értenek egyet. A férfi könnyedén kezeli a világot, a nő ezt nem hagyja szó nélkül. Szomszédok udvariasan és nagy igyekezettel gyűlölik egymást. Vicces, érdekes. Érdemes megnézni, jó szórakozást kívánok hozzá. Emellett párhuzamosan koncertezik a Budapest Bár, csak éppenséggel Balatonszárszón, plusz ott vannak még a gyermek előadások, szóval igazán emlékezetes perceket, órákat tud nekünk okozni a Kult kikötő e hétvégi előadás sorozata is. Emellett hadd ajánljak egy kis mozis kikapcsolódást. A mai kínálatban Vajana, Mancsőrjára, Toy Story és az Oak Street vége, Pókember, Minyonok, Odüsszeia, Csak egy éjszaka, romantikus vígjáték és a jégkrémes horror thriller film tekinthető meg. Előre lapozok egyetlen napot, hogy nézzük, hogy van esetleg különbség a mai nap és a hétvégi kínálat között. Igen, visszajön a Sivatag fia még a kínálatba, és ennyi. Jó szórakozást!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

Szomorú slágere pörgött itt a Rádió Mosban, aki fellépője volt az idei Sziget Fesztiválnak még augusztus 11-én. Headlinerként mégiscsak egy világsztárról van szó, a Sziget nagy színpadán Zala Larsson koncertje után volt hallható. És ha már itt tartunk, nézzük a mai kínálatot. A nagy színpadon Kakarandájó, Sigrid, Skepta lesz, illetve Bring Me The Horizon, mint headliner, nagy előadó úgymond. A magyar előadók színpadán a Budapest Park Stage-en Lazarus, aztán AVS Belga Pogányinduló, Betonhofi és Lithium Night. Az elektronikus zenei színpadon Peggy Goo és Anfisa Letago, további helyszíneken további fellépő például Baby Lasagna és az Artin Gün. Fontos megjegyezni a magyar zenei színpadot, amely egy visszatérő eleme, mióta ugye régi új üzemeltetője van a Szigetnek. A leírásokat olvasva és a beszámolókat és a közösségi médián a képeket nézve óriási sikerrel fut.

0: Reklám.
1: Chery Tiggo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Zárókoncerttel és mesterkurzussal ért véget a Kaposfest Erdőtűztombol Dél-Horvátországban. 13 óra van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Záróhangversennyel ért véget csütörtök este a Kaposfest. A 17. alkalommal megrendezett különleges kulturális esemény múlt

0: Megjelent bejegyzés szerint az alacsony vízállás miatt sokan mennek beljebb a Balatonba, ez veszélyes lehet, hiszen a meder már nem fokozatosan, hanem néhány lépésen belül akár 1-2 métert is süllyedhet. A rendőrség azt írta, hogy a váratlan mélyülés könnyen pánikhoz és balesethez vezethet. Azt javasolják, hogy a biztonság érdekében mindenki csak a kijelölt helyeken fürödjön és figyelje a bújákat. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van, elkezdődött a kövek beépítésének előkészítése, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán csütörtökön. Magyar Péter tájékoztatása szerint első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik. A miniszterelnök ismertette, hogy jelenleg a Paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel. A dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak, közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, hogy folyamatos kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal, és az éjszaka többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal, annak érdekében, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet. A miniszter azt kérte a térségben tartózkodó magyaroktól, hogy kövessék a horvát hatóságok utasításait, és szükség esetén haladéktalanul forduljanak a konzuli szolgálathoz. Csütörtökről péntekre virradó éjjel heves erdőtűz ütött ki egy a dél-horvátországi Splittől mintegy 30 kilométerre fekvő Omis városa közelében található település mellett. Több száz lakost és turistát kellett kimenekíteni. Híreink végén pedig sport. Megkezdték a felkészülést a kaposvári kosarasok. A Kométa KVG játékosai a héten edzőtermi erősítéssel készültek a hamarosan kezdődő szezonra. Erről Fehér Iván erőléti edző beszélt a klub közösségi oldalán megosztott posztban. Elmondta azt is, hogy a jövő héten már az állóképességi és erőteszteken mérik fel a sportolók állapotát, hogy aztán ehhez tudják igazítani az edzésterveiket.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a derült napos idő, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem valószínű. Általában mérsékelt marad az északkeleti szél. A hőmérséklet délután 31 fokig emelkedik. A hétvégén is a napsütésé lesz a főszerep, csak vasárnap délután jelenhetnek meg felhők az égen, de csapadék ezekből sem várható. A hétvégi maximumok 33 és 35 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában
3: Keszthelyi Tibor. Továbbra is remek slágerek társaságában időzünk, bízom benne, hogy sokkal jött már a munkaidő után, vagy akár még mindig ebédidőben, a későbbi ebédhez is jó étvágyat kívánok hozzá, a Siestához pedig ismételte jó sok zenével járulunk hozzá. Adam Lambert-tel lazítunk, egy zseniálisan jó újdonsággal, a Honey Beast és Daniel Fi közös slágerével majd, harmadjára pedig szintén egy duett jön, Charlie Puth és Young Cook lesz az előadó.

0: Elena Miles és a Black Velvet, egy 80-as évekbeli sláger, talán pont a 20 éves évforduló alkalmából lett felújítva az iménti módon. Ezt maga az eredeti dal énekese, szerzője jegyzi, ez is Elena Miles volt, csak egy 2007-es változatban. Persze rögtön felmerül a kérdés, hogy egyáltalán miért van, miért készülnek ilyen átdolgozások. Na ez az, ami nem egyértelmű, mert hogy itt rögtön több dolgot is fel tudnék sorolni indokként, például a tiszteletadást, főhajtása példaképeknek és az inspiráló előadók előtt, vagy egy új értelmezés, a dalátültetés egy más műfajba, hangulatba vagy hangszerelésbe, vagy akár a generációváltás miatt, amikor régi klasszikus slágereket elevenítenek fel a fiatalabb közönség számára, vagy akár karrierindításnak egy már ismert dallammal a kezdő előadók könnyebben felhívják magukra a figyelmet, de benne van még a kísérletezés is, a kreatív örömzenélés és az alkotói blokkok feloldása a stúdióban, esetleg némi kis irítség, hát hogyha neki bejött, talán nekem is bejön, nagyobb fókusz kerül rám. A dolog azért is érdekes, mert hogy ugye korábban pár héttel ezelőtt pont erről szólt az egyik 20-a csúcson az egyik hacs, amelyben a srácok Mao és Móli annak jártak utána, hogy melyek a leggyakrabban átdolgozott tételek. És ha már a hacsnál tartunk, akkor a holnapi napot jelezném előre, amikor is jön egy ismétlés, méghozzá 10 órától. Illetve ha már a folytatásról esik pár szó, akkor most Alok, a Mr. Mister, a Halott Pénz és Éva megszérkezik.
1: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió most!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: 29 Celsius fok van, azért érződik, hogy hűvös volt az éjszaka, hiszen lényegesen hűvösebb, vagy jó ez a szó, 29 fokra? Hát 38-hoz képest azért ez most tényleg jóval jobb, amolyan régi nyarakat idéző meleg. Most se kell fázni, azért gyorsan hozzátenném. Mindez egyébként egy anticiklonnak köszönhető, ez alakítja az időjárást, ez azt jelenti, hogy eső sem valószínű, és a mai napon 30-32-nél nem is megy feljebb a hőmérséklet. Nem úgy holnap, akkor már elérheti a 34-et, vasárnap a 36-ot, jövő hétfőn a 37-et, és akkor itt megint lesz egy megtorpanás, kedden már csak 30-31 lesz, aztán megint úgy naponként 1-1 fokot araszol majd fölfele újfent a hőmérséklet. Ugye minden nap pontosítani kell egy picit, ahogyan változnak a légköri dolgok, úgy változik az előrejelzés képe is, és ugye egy csapadékosabb időszakot jósoltunk előre a korábbiakban, ez most úgy néz ki, hogy 25-től jön majd, és a következő hónap elejéig fog tartani.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Reklám.
1: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát.
2: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
1: Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
4: Igen!
3: A Kaposvári West Nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron, mindenkinek. West Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Ebben az évben is meghirdeti a tanszergyűjtést a kaposvári mami. Már Baranyában is felbukkant a Sertéspest is. Ezen a héten sem volt teli találatos a hatos lottón. 14 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Ebben az évben is tanszergyűjtést hirdet a kaposvári mami. A Facebook oldalukon megjelent bejegyzés szerint a gyűjtés pontos helye és ideje még nincs meg, de idén sem hagyják magukra a rászorulókat. A kaposvári és Somogy megyei anyukák és kismamák évek óta a kaposvári Karitásznak juttatják el adományaikat, ők pedig a Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos segélyprogramhoz csatlakozva segítik a gondtalan iskola kezdést. A nyár végének közeledtégének közeledtével újra madárgyűrűzésre invitálják az érdeklődőket a hónap utolsó hétvégéig.

0: A park közösségi oldalán számolt be arról, hogy az elmúlt időszak extrém melegei miatt a park nem fogadott látogatókat, de ezen a hétvégén az érdeklődők újra átélhetik a Vidra Park különleges hangulatát. Magyarország egyetlen Vidra Parkja pénteken, szombaton és vasárnap 11 és 16 óra között lesz nyitva, aki pedig szeretne Vidra etetést látni, annak délre vagy 15 órára kell kiérnie a Petesmalmi Vidra Parkba. Két Baranyavár megyei házi sertésállományban is megjelent az afrikai sertéspest is, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal csütörtökön. A betegség gyanúja egy drávafoki és egy okorági sertéstelepen merült fel az állatokon megjelenő tünetek miatt, a laboratórium pedig mindkét esetben megerősítette a fertőzés jelenlétét. A Nébih közleményében kiemelte, az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertéságazatban. 13 sorsolás óta nem volt teli találatos a hatos lottón. Csütörtökön a 33. heti nyerő számokat sorsolták ki. Ezek a 10, a 19, a 21, a 27, a 33 és a 36-os. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint teli találatos szelvény nem volt, az öt találatosok nyereménye egyenként 671.670 forint. A négyesekért 11.415 forintot fizetnek a lottózókban, míg a hármas találat 3.300 forintot ér. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg a hatos lottón 1.400.000.000 forint lesz.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap hátralévő részében sem változik időjárásunk, a napsütést sem felhők, sem szél nem zavarja, és ez nem csak a hétvégéig, hanem egészen keddig így marad. A nappali csúcshőmérsékletek 33 és 35 fok között lesznek, éjszakánként pedig 14 és 19 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Keszthelyi Tibor.
2: Keszthelyi Tibor.
4: Újabb mérföldkő időügyileg. Elmúlott 2 óra. Az igazán rövid naposok ugye délben már pipát tettek a mai munkanap végére. Most pedig a következő ilyen blokk jön, úgyhogy rászabadul forgalomként a városra. Ilyenkor már azért igencsak jelentős a forgalom. Aztán a következő mérföldkő az majd nyilván 4 órakor lesz majd. Na de hát hol van az még? Használjuk még ki ezt az órát remekbe szabott slágerekkel és például egy játékkal. Mit szóltok hozzá? Ugyanis a mai napon egy fergeteges rendezvény lesz, az Igal Kápolna Jazz Hess. Ehhez lehet majd páros belépőt nyerni tőlünk. Wow.

0: együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most. Programajánló.
1: Péntek van, és igazán tartalmas hétvége áll előttünk. Ma délután már kitört teljesen a hétvége. Ugye a Kapos Fest a mai napon sajna véget ért. Na de lesz majd egy teljesen más jellegű zenei élmény ezen a mai napon. Mikor az este 9 órára várnak mindenkit az S-Parkban, azon belül pedig a Bíbor Ligetbe, ugye a két épület között, ott hátul jobb oldalt hátul, bár hogy valaki mondjuk a Spár felől megy, akkor bal oldalt hátul. Ez az úgynevezett csillagles koncert a Bíbor Ligetben, egy pihenőszékes, meditatív zenei élmény. Kövi Szabolcs előadásában, ő a világzene híve és mesteri művelője, és koncertjei olyanok, hogy nem csupán a zene árasztja el az embert, hanem oly sok minden érzés is. Nagyon különleges, érdemes valamilyen puha pihenő alkalmatossággal, akár székkel, nyugáddyal, vagy vastag pokrócokkal készül és úgy hallgatni. Nézni az eget, a hullott csillagokat és hallgatni Kövi Szabolcs muzsikáját. De akár csillagokat is lehet lesni, hiszen ma délután 4 órától visszállt minden a régi kerékvágásba a Zselici Csillagparkban. A perszeidák leskelődése után pedig kiállítóterek, távcső, kupola és planetárium is tekinthető, mészhető, próbálható. Esti és éjszakai távcsöves bemutató is lesz. Meg lehet ismerni a napot, a Zselici csillagos égboltot, a filmvetítés során a Marsot többek között. Szóval izgi, remek szórakozási lehetőség.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2. Get real with the fever on the dance floor.

0: Kellemes péntek délutáni rádiózást, akár munkában, akár munkaidőn túl, imáron 7 perccel fél hármat követően. A folytatásban jön a Stateside című slágerrel Pink Panthers, illetve hát a nagy meleg. Szerencsére nem olyan nagy, mint az előző napokban, de ennél már majd csak nagyobb lesz amúgy ismételten. Ez megnehezíti mindig a futók dolgát. Talán éppen ezért jelentős kihívás manapság ilyen időben részt venni egy-egy futóversenyen, már pedig a futó naptár elég rendesen telik. Na, kedves futók, figyelem! Augusztus 23-án jövő héten vasárnap rendezik a Platánkör futóversenyt Balatonbogláron. Rákövetkező szombaton az első Intersport csótóparti futópartit, ezért ugye Nagykanizsáig kell menni, ott rendezik, de ezzel párhuzamosan Baranyában tartják a 8. Szászvár Pokla terefutó versenyt Csongor Győző emlékére. Ő egy helyi tesi tanár volt, és ráemlékeznek ezzel a terefutó versennyel, amelyben egyébként kerékpáros futamokat is rendeznek, és különböző korosztályoknak. És aztán ott van szeptember 13-án vasárnap a Kis Balaton Run 2026. Idén is megrendezik tehát ezt a futóversenyt, és körbe lehet futni a Kis Balatont. 6-10-21 kilométeren lesz Kis Balaton kör 35 kilométeren, váltóban, vagy akár gyermek és családi távokban is részt lehet venni, és kipróbálni, felmérni saját magunk képességeit.
1: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.

0: játék következik. Reklám.
1: Már is Taylor Swift érkezik a folytatásban, de már a játékidő alatt, ugyanis játékba fogunk most az Igal Kápolna Jazz Hess rendezvény kapcsán, amelyet ma este rendeznek a festői szépségű igali Szent Donát Kápolnánál. Este 6 órakor kezdődik a rendezvény, ahol a jazz zene mellé a KP Burger ételei és a Kreka pincészet borai is elérhetők lesznek. Lesz egy kis eszemiszom. Fellép a Tunnel Retro Band, Iván Szandra és végül a Proli Jazz Quartet. Jegyek a helyszínen 4000 forintért kaphatók, de elővételben is lehet még foglalni 3000 forintért az Igali fürdőnél, vagy ott a művelődési házban, esetleg az Amárdi kert mozinál, ha valaki online hallgat minket ott, akkor megveheti a jegyet. 16 éves kor alatt pedig a rendezvény díjmentes, minden további és bővebb info az Igal Kápolna Jazz Hess Facebook oldalán található. Tőlünk pedig most és azonnal páros belépőt lehet nyerni. A kérdés így szól, melyik pincészet boránt lehet majd kóstolni a rendezvényen? Az igaliét, a hegyit vagy a kreka pincészetét? A, B vagy C. Neveket is lehet küldeni, betűjeleket is. A 0670 32 32 355-re, SMS-ben vagy Viberen, de akár Messengeren is.
0: Reklám hangzott el.

0: Reklám.
1: Augusztus 15-én és 16-án Strandfesztivál az Igali gyógyfürdőben. Szombaton a sztár vendég Tabáni István, majd éjszakai fürdőzés arab hastánc showval. Vasárnap délután a medence partján fellép a Forever Duo és az Irigy Hónai Mirigy. A vasárnap családi nap Igalban. A 10 év alatti gyerekek ingyen látogathatják a fürdőt. Találkozzunk a Strandfesztiválon. Bővebb információ az Igali fürdő Facebook oldalán.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Nyáron irány a Balaton?
4: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
3: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
4: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
0: Kultkikötő.hu. Reklám hangzott el. Hírek most.
5: A virtuális valósággal ismerkedtek a könyvtárban a gyerekek. Vízhiány van Csehországban. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel, 15 óra van. A virtuális valósággal ismerkedhettek a gyerekek csütörtökön a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint ismét a Kacagó csütörtökök elnevezésű programsorozat folytatódott, ezúttal a Mosolygyár Egyesület közreműködésével. Az apró érdeklődők és családjaik a nyári szünet ideje alatt minden csütörtökön más témájú előadáson vehettek részt, melyeket minden alkalommal kézműves foglalkozás követett. Csillagles lesz a Bíborligetben, a kaposvári Espark Facebook oldalán.

0: Hallgatókat. Ezen a hétvégén is folytatódnak a kultkikötő rendezvényei. A ma esti programsorban Balatonbogláron Halász Juditat koncertet, Balatonföldváron pedig Mácsai Pál Műhelylátogatás című előadását láthatja a közönség. A szabadtéri színházi előadások mellett a kultkikötő koncertekkel, táncos, zenés és stand-up előadásokkal várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat a gyerekeknek is kínál szórakozási lehetőséget. Holnap délelőtt például Balatonföldváron Süsü és társainak kalandjait élvezhetik a kicsik. Csak nem 40 év után ismét lesz Lutra album. A Természetvédelmi Világalap, a WWF Magyarország közleményében felidézték, hogy az 1989-ben megjelent matricagyűjtő Lutra album egykor gyerekek ezreivel ismertette meg a vadon élő állatokat és a természetet, miközben a matricagyűjtés és a cserebere népszerű gyerekprogrammá vált. A megújult album a világ különleges és védett állatait, az őket fenyegető veszélyeket, valamint a természet megóvásának lehetőségeit mutatja be. Vízhiány miatt több mint 1400 kis vízerőmű állt le Csehországban, ami az ilyen létesítmények több mint 90%-a. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését, jelentette csütörtökön egy helyi hírügynökség. Azt írták, hogy a kis vízerőművek az utóbbi években az éves cseh áramtermelés mintegy 3-5%-át biztosították, ezért szakértői vélemények szerint leállásuk nem okoz problémákat az áramellátásban. Bár a nagy vízerőművek termelése csökkent, országos szinten eddig az áramellátással nincsenek gondok, sehol sem kellett korlátozni a fogyasztást.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap hátralévő részében sem változik időjárásunk, a napsütést sem felhők, sem szél nem zavarja, és ez nem csak a hétvégéig, hanem egészen keddig így marad. A nappali csúcshőmérsékletek 33 és 35 fok között lesznek, éjszakánként pedig 14 és 19 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Köszönjük szépen, kedves Évus! Várunk vissza majd a 16 órai hírekkel, mi pedig mielőtt a Dead or Alive slágerével folytatnánk tovább, szeretném lezárni a játékot, hiszen az imintiekben az Igal Kápolna Jazz Hessre lehetett nyerni páros belépőt, ugye azt firtattuk, hogy melyik pincészet borát lehet majd kóstolni, a C, a Kreka pincészet volt egyébként a jó megoldás, csak jó megoldást kaptunk, Kovács Tamás a nyertes, akivel a hírek alatt már beszéltem is, úgyhogy gratulálunk neki. És mindenki más csak, aki lemaradt erről, hát azért jó szórakozást kívánunk, hogyha elmegy és megnézi, meghallgatja a rendezvényt. Fájdalom díjként pedig forgatom a Dead or Alive örökzöldjét 1984-ből.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Labirint, Szia és Dipló közös lágerével andalokhatunk az iméntiekben. Ákossal váltunk érkezik a Fel a szívekkel, méghozzá 2021-ből. Miközben azt nézegetem, hogy igencsak erős a zenei kínálat itt nálunk a Dél-Dunántúlon, hiszen Pécsen is van koncerthelyszín, de például ajánlhatom Bonyhádot is, ahol javában tart a 24. Tarka Fesztivál, különböző fellépőkkel természetesen a különböző színpadokon, mert hogy több is van. De például, aki összekötné mondjuk a fürdőzést, teszem fel a zene hallgatással, Barcson a fürdőnapok keretében ma például a TNT koncertezik, itt nálunk Somogyban Csokonya és Lágernap címmel lesznek majd fellépők, Tóth Tünde, aztán majd Bódi Guszti és Margó a holnapi nap folyamán, a holnapi délutánon. És ha már szóba került a hétvége, remélem van rá programotok, de ha pihenéssel telik, az is teljesen rendben van. És amit tehetitek, szóljon a háttérben mindig a Rádió Most.
1: Kedves hallgatók, Ákos vagyok, ez pedig a Rádió Most.

0: kell még egy kis lendület. Délután is. Rádió. Most. FM 91.2. Sporthírek.
1: Annyi sportinformáció van dömpingszerűen, hogy csak kapkodom a fejem, de azért csoportosítok. Most nézzük az atlétikai eredményeket Birminghamből egyenesen, ahol még csütörtökön délelőtt a női hétpróbázók Krisztl Sarolta és Szűcs Szabina idei legjobbjukkal nyitották a versenyt 100 méter gáton, míg a Kovács Árpád, Plisz Balázs, Csahóci Csanád, Molnár Attila összetételű 4x100-as váltónk 3:1,24 ország másodperces országos csúccsal kiharcolta a vasárnapi döntőbe jutást. Takács Boglárka szép futással Európa bajnoki 8. lett 200 méteren az síkfutásban. Az országos csúcs tartón Kleckner Hanga Holt versenyben 7. lett rúdugrásban. Orbán Zita a 15. helyen végzett 3000 méter akadályon a Birminghamben zajló atlétikai EB-n. A 19 éves Bátori Liliana közel járt az Európa bajnoki döntőhöz magasugrásban. Gálpál Zsombor viszont visszalépett a 10 próba második napjától. Palkovics István pedig kiesett a 3000 méter akadályfutás selejtezőjében. Ide kívánkozik még Halász Bence 84,25 méteres új országos csúcsa, amellyel megnyerte a birminghami Európa-bajnokságot. Ja, azt még nem is mondtam, hogy kalapácsvetésben. És akkor most legyen elég ennyi, a következő órában pedig hozom úszóink remek eredményeit.
0: Sporthíreket hallottak. Rádió Most. Velünk csak nyerhet. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Úristen, ezt én is csinálom.
3: Na, mit csinálok én is?
2: Ez egyik tipikus, a hangos beszéd, vagy a magunkkal való diskurzus.
3: Jézusom!
2: Na, valld be őszintén, hogy te is szoktál, ha egyedül vagy otthon, hangosan gondolkodsz, beszélsz, és néha azon kapod magad, hogy konkrétan, még ha nem is mondod ki hangosan, de a fejedben magaddal beszélget.
3: Nagyon jó társaság vagyok egyébként olyankor, mindig egyetértek magammal.
2: Nem vagy kritikus magaddal szemben?
3: Annyira nem, azért néha mondom, hogy... Ennyi jelzi, ezt nem így kellett volna.
2: Nem vagyunk hülyék attól, hogy ezt csináljuk. A magunkban beszélés ugyanis segít az információk rendszerezésében, az érzelmek feldolgozásában és a gondolatok strukturálásában.
3: Egyébként, hogyha hangosan kimondjuk, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb. Én például könnyebben írok.
2: Van, hogy hangosan felolvasod azt, amit írtál?
3: Nagyon szeretem egyébként.
2: De érdekes. Ugye annyit mondanak még, hogy ellenben, hogyha mondjuk 30 évesen még mindig a láthatatlan barátoddal sétálsz az utcán és hangosan beszélgettek, akkor azért érdemes egy neurológushoz elugrani.
3: Hát igen, az nem biztos, hogy olyan jó dolog.
2: Milik erre mondaná, hogy ingyom-bingyom, rókaprém, más is hülye nem, csak én.
0: Ugye? 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. 91.2. Rádió Most.

0: Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.
1: A Wonderful Life című sláger eredetileg a Hurt slágere volt. Ma az is maradt, csak éppen a Purple Disco Machine felpiszkálta ilyen diszkosra. Ezt hallgattuk az előző esztendőből. Cellóval folytatjuk tovább, ő egy 2007-es slágert hoz, Calvin Harris egy 2025-öst, a Fleetwood meg pedig egy 1987-est. Miközben nagyon kellemes hétvégét kívánok így előzetesen és minden kedves hallgatónknak. Remélem most már mindenki túl a pénteki munkaidőn, és ilyenkor délután a munkaidő végeztével fellélegző ember végre leteheti a hétköznapok terheit, és izgatott örömmel adhatja át magát a hétvégi pihenésnek és szabadságnak. Legyen felhőtlen az egész hétvége,

Mire vársz még? Rádió Most, Kaposvár.

0: Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Záróhangversennyel és mesterkurzussal fejeződött be az idei Kaposfest. Lángra kapott az erdő Barcsnál. Ezen a héten sem vitte el senki a hatos lottó főnyereményét. Ezek a hírek 16 órakor. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok. Záróhangversennyel ért véget csütörtök este a Kaposfest. A 17. alkalommal megrendezett különleges kulturális esemény múlt vasárnap kezdődött, az eltelt napokban pedig kamarazenei koncerteken, zenetörténeti előadásokon, szakmai kísérőprogramokon, workshopokon vehettek részt az érdeklődők. A rendezvény szervezői péntekre még tartogattak egy eseményt, a Kaposfest utolsó programja a Liszt Ferenc Zeneiskolában megrendezett délelőtti mesterkurzus volt. Kigyulladt a somogyi erdő, számolt be róla a közösségi oldalán a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság bejegyzése szerint a lángok a Barcsi erdészet területén csaptak fel kedden. A tűz 3 erdő részletet, összesen mintegy 5,5 hektárt érintett. A helyszínre az erdészet munkatársai mellett a Kadarkúti, a Szigetvári és a Barcsi tűzoltók érkeztek, akik több órányi megfeszített munkával estére megfékezték a lángokat. A tűz keletkezésének pontos okát nem sikerült megállapítani, a SEFAG azonban felhívja a figyelmet az erdőtüzek megelőzésének fontosságára. Hangsúlyozták, hogy az emberi figyelmetlenség, például a nyílt láng használata, az eldobott cigarettacsik vagy a nem megfelelően eloltott tűz komoly veszélyforrást jelenthetnek. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és Dunaszent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök a beruházásról tartott rendkívüli sajtótájékoztatón Budapesten csütörtökön. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Mint mondta, a szakemberek először elkészítik azt a keresztirányú

0: 671.670 forint. A négyesekért 11.415 forintot fizetnek a lottózókban, míg a hármas találat 3.300 forintot ér. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg a hatos lottón 1 milliárd 4 millió forint lesz.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap hátralévő részében sem változik időjárásunk, a napsütést sem felhők, sem szél nem zavarja, és ez nem csak a hétvégéig, hanem egészen keddig így marad. A nappali csúcshőmérsékletek 33 és 35 fok között lesznek, éjszakánként pedig 14 és 19 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: Időjárás jelentést hallotta
2: a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
3: Hömpölyög a meleg, 30 Celsius fok van, hömpölyögnek a slágerek, most éppen One Direction, Martin Garrix újdonsága, aztán Guy Lee. És hát persze hömpölyög a forgalom, úgyhogy mindjárt egy közlekedési infóval folytatjuk tovább. Bízom benne, hogy jó kedvetek van, örültök az érkező hétvégének, és annak is, hogy a következő héten csak egy hétfőket, szerdát kell menni dolgozni.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük. Közlekedési információk.
2: Élénk forgalom jelzi Kaposvár közlekedését, de hát újdonságot azzal nem árulok el, hogy elmondjuk, hogy a jelentősebb kereszteződésekben, a Füredi csomópontban egyen följebb, természetesen az Arany János és a Béke utca Füredi út kereszteződésében. Torlódás van ilyenkor a Kanizsain, de magán a 610-esen is a Kanizsai kereszteződésben, a Tesco előtt és alatt, illetve a Kontrásinál azoknak, akik szemből jönnek, sőt, időnként az Áhim András útról is nehéz feljönni, felkanyarodni oda a Kontrási fele, ezzel is számoljatok. Illetve hát mindenhol, ahol sebességkorlátozás van, azt tessék betartani úgy szabályos, és persze jó utat kívánunk mindenkinek. Érdemes esetleg ma bevásárolni, hogy a hétvégén ez már ne rabolja az időt.
1: Közlekedési információkat hallottak.

0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most. Programajánló.
1: Na tessék, vége a világnak. Miley Cyrus slágere pörgött. 4 perc múlva lesz 4:30, amik Jamiroquai-jal folytatjuk mindjárt. Illetve egy kis mérázással, hogy jó idő van, érdemes strandolni, kipróbálni a desét, ellátogatni a Balatonra, és hogyha mondjuk utóbbi lesz az opció, akkor akár már a mai napon elmenni. Már csak azért, mert jó kis zenei programok várnak a kedves érdeklődőkre. A gyerekeknek ott van például a ma este 7-kor a kultkikötő keretében kezdődő Csiribiri Halász Judit koncert Balatonbogláron, de például a plázson Hooligans, Lellén a Napfénystrandon tankcsapda koncert lesz, Bölöcs Tibi nem koncertezik stand-up-ol, szintén Lellén este 9 órától ma, de vissza a kanyarodva a kultkikötőhöz, holnap este 8:30-kor például a Budapest Bárat koncertet Balaton Szárszón a Csukás Színháznál, ahol nagyszerű zene, remek dalok és kitűnő zenészek egy tökéletes nyáresti receptként várják a kedves érdeklődőket, és ez alkalommal olyan énekesek kísérik a bandát, mint Behumi Dóri, Keleti András, Szűcs Krisztián, Ferenci Bora, a vendég pedig Tenki Réka lesz.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Reklám.
2: Augusztus 15-én és 16-án Strandfesztivál az Igali gyógyfürdőben. Szombaton a sztár vendég Tabáni István, majd éjszakai fürdőzés arab hastánc showval. Vasárnap délután a medence partján fellép a Forever Duo és az Irigy Hónajmirigy. A vasárnap családi nap Igalban. A 10 év alatti gyerekek ingyen látogathatják a fürdőt. Találkozzunk a Strandfesztiválon. Bővebb információ az Igali fürdő Facebook oldalán.
3: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
0: Reklám hangzott el. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.

0: legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled. Sporthírek.
1: Ígértem úszást sporton belül az előző órában, hát szeretném akkor ezt teljesíteni már csak azért is, mert méltán lehetünk büszkék az eredményekre. Mindössze 6 magyar úszott délelőtt a Saint-Denis Európa bajnokság 5. napján, közülük 5-en pedig tovább is jutottak Betlem Dávid és Sárkány Zalán a leghosszabb szám döntőjébe, míg a többieknek délután újból jelenésük van az úszodában. Gratulálhatunk Senánszki Petrának, Kós Hubertnek és Márton Richardnak is, ők is tovább léptek. Sárkány Zalán a 4., Betlehem Dávid pedig a 7. időben jutott a szombatesti döntőbe férfi 1500 gyorson. Amúgy az esti program az úgy fog kinézni, hogy már 18 óra 30 perckor elindulnak a középdöntők. Ott, ahol érdekeltségünk van, Senánszki Petra 19 óra 18-kor csobban majd női 50 méter gyorson. 19:25-kor férfi 200 méteres pillangósaink vívnak középdöntőt, így Kós Hubert és Márton Richard. Majd Jackl Vivien 19 óra 56 perckor női 1500 méteres gyors döntőt vív majd. Bízunk benne, a lehető legjobb formájában van és legjobb eredményét hozza majd. Ugye a vizes EB csütörtök esti programja tegnap rögtön magyar érdekeltségű döntővel kezdődött, és nem is kellett csalódni, ugyanis hatalmas csata végén Milák Kristóf Európa csúcsa nyerte meg a 100 pillangót, míg Kós Hubert a 4. helyen csapott célba, aki ezért egyébként nem sokkal később 50 háton nem jutott be már a döntőbe, és a 14. helyen zárt. Pádár Nikoletta 200 gyorson a 6. helyen végzett, majd a nap utolsó számában a Kós Hubert, Szabó Sebastian, német Nándor, Milák Kristóf összeállításon magyar csapat férfi 4x100 méteres gyorsváltóban Európa bajnok lett. Végül immár egy tegnap előtti eredmény, országos csúccsal a 6. helyen végzett a női 4x100 méteres gyorsváltó is a vizes EB-n, úgyhogy Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Senánszki Petra és Pádár Nikolett is megérdemli a lapogatást.
0: Sporthíreket hallottak. Rádió Most. Velünk csak nyerhet.

0: Billy Eilish a tinik nagy kedvence dübörögte végig zenéjét, kiegészítette a dalban még Justin Bieber is. Hozirral folytatjuk, és egyben búcsúzom azzal, hogy ne feledjétek, holnap családi nap lesz Taszáron, ahol kispályás foci mérkőzések és ebéd után majd a fellépők lesznek a Decsi Fivérek, a Hajdina Néptánc Együttes, lesz habparti gyerekeknek, ott lesz Veronik, Zoltán Erika, Sári Évi, a Jazz Dance, este pedig buli lesz majd. A felnőtteket vetélkedők, a gyerekeket csillámtetoválás és arcfestés várják, na meg mese körhinta, ugrálóvárak, láncos körhinták és dodgem is. Mindez a laktanyánál a sportpálya felüli bejáratnál, de holnapi reggel folyamán erről majd még bővebben is fogok szólni. Már azonban búcsúzom, és átadjuk a frekvenciát, az étert sok-sok-sok-sok-sok zenének. Évus hozza a híreket, mindjárt a következő 5-kor, majd 6-kor a hírösszefoglalót és a többi. A holnap reggeli viszont hallása, sziasztok!
1: Rádió Most. Ne hallgass!

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát.
3: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
2: Diego. Otthon, generációkon keresztül.
1: Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baross Szőnyeg Áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baross Szőnyeg Áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
4: Cowboyok és cowgirlök, figyelem! Augusztus 15-én Desedai Country Kaland a Nekem a Deseda szervezésében. 14 órától Roli Bohóc, Mini Diszkó, Cukorka Eső, Patkódobó Verseny, Póni Lovaglás és egész délután DJ Folkman teremti meg az igazi western hangulatot. Ne hagyjátok ki a nyár egyik legvidámabb családi programját augusztus 15-én. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
5: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
6: Igen!
5: A kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
4: Chery Tiggo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Madárgyűrűzésre hívják a kaposváriakat a hónap végére. Több száz embert kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről. Köszöntöm Önöket, 17 óra van, Bán Éva vagyok. A nyár végének közelettével újra madárgyűrűzésre invitálják az érdeklődőket a hónap utolsó hétvégéjére. A Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja a Facebook oldalán közzétett posztban jelezte, hogy augusztus 29-én és 30-án, azaz két hét múlva szombaton és vasárnap tartanak madárgyűrűzést az Orci réten. A posztban azt javasolják, hogy aki kilátogat az eseményre, viseljen zárt lábbelit, réteges öltözetet, és készüljön szúnyog és kullancsriasztóval. Ebben az évben is tanszergyűjtést hirdet a kaposvári mami. A Facebook oldalukon megjelent bejegyzés szerint a gyűjtés pontos helye és ideje még nincs meg, de idén sem hagyják magukra a rászorulókat. A kaposvári és Somogy megyei anyukák és kismamák évek óta a kaposvári Karitásznak juttatják el adományaikat, ők pedig a Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos segélyprogramhoz csatlakozva segítik a gondtalan iskola kezdést. Ismét kinyit a Petesmalmi Vidra Park. A lábod melletti túrendszernél található Vidramenhely vezetője Balogh Márta a park közösségi oldalán számolt be arról, hogy az elmúlt időszak extrém melegei miatt a park nem fogadott látogatókat, de ezen a hétvégén az érdeklődők újra átélhetik a Vidra Park különleges hangulatát. Magyarország egyetlen vidraparkja pénteken, szombaton és vasárnap 11 és 16 óra között lesz nyitva, aki pedig szeretne vidraetetést látni, annak délre vagy 15 órára kell kiérnie a Petesmalmi Vidraparkba. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, a gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására. A csütörtökön közzétett tájékoztatás szerint július végéig több mint 750.000 hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentés

0: Állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került a splitti kórházba, más magyar sérültről nincs tudomásuk. A konzuli szolgálat a kórházzal is kapcsolatban van, hogy azonnal értesüljenek, ha további magyar érintett lenne. A súlyos erdőtűz csütörtök este ütött ki a dél-horvátországi Omis közelében, majd az éjszaka folyamán lakóházakra is átterjedt. A térségből mintegy 1000 helyi lakost és turistát menekítettek ki. A tűz további terjedését a helyi hatóságoknak sikerült megakadályozniuk.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban folytatódik a száraz, meleg idő és csillagos égre tekinthetünk. A hőmérséklet hajnalra 14 fokig csökken. Holnap gyorsan melegszik az idő, és napközben már 33 fokig emelkedik a hőmérők higanyszála. Egészen keddig folytatódik ez az idő sok napsütéssel, csapadék nélkül és 33-35 fok közötti maximumokkal.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Zenemaraton itt, most. Rádió Most.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. augusztus 14-e, péntek, este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják. Véget ért a Kapos Fest. Nagy sikerű hangversennyel zárult csütörtök este a Kapos Fest. A 17. alkalommal megrendezett különleges kulturális esemény múlt vasárnap kezdődött, az elmúlt napokban pedig kamarazenei koncerteken, zenetörténeti előadásokon, szakmai kísérőprogramokon, workshopokon vehettek részt az érdeklődők. A rendezvény szervezői mára még tartogattak egy eseményt, a Kapos Fest utolsó programja a Liszt Ferenc Zeneiskolában megrendezett mesterkurzus volt. A népszerű kaposvári programról Szita Károly polgármester azt mondta, a Kapos Fest mára a város egyik legfontosabb kulturális eseményévé, a hazai és nemzetközi komoly zenei élet rangos találkozó helyévé vált. Úgy fogalmazott, Kaposvár nyara ma már elképzelhetetlen a Kapos Fest nélkül. Összefogás a könnyebb iskola kezdésért. Idén sem maradhat el a kaposvári mami tanszergyűjtése. A közösség Facebook oldalán megjelent bejegyzés szerint a gyűjtés pontos helye és ideje még nincs meg, de idén sem hagyják magukra a rászorulókat. A kaposvári és Somogy megyei anyukák és kismamák évek óta a kaposvári Karitásznak juttatják el adományaikat, ők pedig a Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos segélyprogramhoz csatlakozva segítik a gondtalan iskola kezdést. Jó állapotú iskolatáskát, toltartót, füzeteket, írószereket, rajzfelszerelést, tornazsákot várnak, de szívesen fogadják a tiszta, jó állapotú játékokat és a gyermekruhát is. Varázslatos dallamok a nyári estében. A zene és a csillagos égbolt találkozik azon a rendezvényen, amit ma este tartanak a Bíbor Ligetben. A kaposvári Espark Facebook oldalán megjelent poszt szerint ma 21 órától különleges, vetítéssel egybekötött koncertet élvezhetnek az érdeklődők a Szabad Ég alatt Kövi Szabolcs közreműködésével. A körülbelül egy órás előadás célja, hogy a meditatív dallamok segítségével a résztvevők kilépjenek a rohanó hétköznapokból és a stressz szorításából. A szervezők azt javasolják, hogy a biztos kényelem érdekében mindenki vigyen magával egy kényelmes kempingszéket, babzsákot vagy egy puha plédet. A rendezvény ingyenes és regisztrációra sincs szükség. Madárgyűrűzéssel zárhatjuk a nyarat. Madárgyűrűzéssel búcsúzhatnak a nyártól a szárnyasok barátai. A Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja a Facebook oldalán közzétett posztban jelezte, hogy augusztus 29-én és 30-án, azaz két hét múlva szombaton és vasárnap tartanak madárgyűrűzést az Orci réten. Azt írták, hogy aki reggel menne, annak érdemes minél korábban érkeznie napfelkelte után, aki pedig este csatlakozna, annak körülbelül 18 óra körül javasolják, hogy kimenjen. A posztban azt is tanácsolják, hogy aki ellátogat az eseményre, viseljen zárt lábbelit, réteges öltözetet, és készüljön szúnyog és kullancsriasztóval. Minden egyéb információ megtalálható az MME kaposvári csoportjának közösségi oldalán. Vidrás hétvége lesz a Vidra Parkban. Az elmúlt időszak

0: Magyarország egyetlen vidraparkjának munkatársai több mint 20 éve vesznek részt a sérült vagy elárvult vidrák megmentésében. Erdőtűz Somogyban. Tűz keletkezett a somogyi erdőben, a lángok a Barcsi erdészet Homokszentgyörgy köblösi erdészkerületében csaptak fel, erről számolt be közösségi oldalán a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság bejegyzése szerint a tűz kedden keletkezett, és 3 erdőrészletet, összesen mintegy 5,5 hektárt érintett. A helyszínre az erdészet munkatársai mellett a Kadarkúti, a Szigetvári és a Barcsi tűzoltók érkeztek, akik több órányi megfeszített munkával estére megfékezték a lángokat. A tűz keletkezésének pontos okát nem sikerült megállapítani, a SEFAG azonban felhívja a figyelmet az erdőtüzek megelőzésének fontosságára. Hangsúlyozták, hogy az emberi figyelmetlenség, például a nyílt láng használata, az eldobott cigarettacsik vagy a nem megfelelően eloltott tűz komoly veszélyforrást jelenthetnek. Rámutattak, hogy a száraz időszakban az erdőterületeken fekvő faanyag szintén növelheti a tűz kockázatát, valamint annak intenzitását is. Veszélyes is lehet a sekély Balaton. Veszélyt is rejthet a Balaton sekélyvize, erre hívja fel a figyelmet közleményében a rendőrség. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán megjelent bejegyzés szerint az alacsony vízállás miatt sokan mennek beljebb a Balatonba, ez azonban veszélyes is lehet, hiszen a meder már nem fokozatosan, hanem néhány lépésen belül akár 1-2 métert is süllyedhet. A rendőrség azt írta, hogy a váratlan mélyülés könnyen pánikhoz és balesethez vezethet. Azt javasolják, hogy a biztonság érdekében mindenki csak a kijelölt helyeken fürödjön, és figyelje a bújákat, amik pontosan mutatják a biztonságos sávot. Hozzátették, hogy ha a vízben bárki bajba kerül, vagy bajba jutottat lát, hívja a 1817-et. Halász Judit és Mácsai Pál a kultkikötőben. Javában tartanak a nyári pihenők, szabadságolások, a kikapcsolódást pedig kulturális programokkal segíti a kultkikötő. A Balatonpartra látogatókat a nyár végéig várják a színes kulturális programok, a rendezvények sora pedig ezen a hétvégén is folytatódik. A ma esti programok között Balatonbogláron Halász Judit ad koncertet, Balatonföldváron pedig Mácsai Pál Műhelylátogatás című előadását láthatja a közönség. A szabadtéri színházi előadások mellett a kultkikötő koncertekkel, táncos, zenés és stand-up előadásokkal várja az érdeklődőket 4 helyszínen, Balatonbogláron, Balatonszárszón és Balatonföldváron, valamint Alsóörsön. A rendezvény sorozat a gyerekeknek is kínál szórakozási lehetőséget. Holnap délelőtt például Balatonföldváron Süsü és társainak kalandjait élvezhetik a kicsik. A krónika végén pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Hamarosan indul a szezon. Folyamatosan zajlik a kaposvári kosarasok felkészülése, a Kométa KVG játékosai a héten az edzőteremben erősítettek az ősszel kezdődő szezonra. Erről Fehér Iván erőléti edző beszélt a klub közösségi oldalán megosztott posztban. Elmondta azt is, hogy a jövő héttől már az állóképességi és erőteszteken mérik fel a sportolók állapotát, hogy aztán ehhez tudják igazítani az edzés terveiket. A csapat augusztus 25-én már pályára is lép, az első előkészületi mérkőzésüket Kaposváron vívják, az Újbuda MAFC ellen.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban folytatódik a száraz, meleg idő és csillagos égre tekinthetünk. A hőmérséklet hajnalra 14 fokig csökken. Holnap gyorsan melegszik az idő, és napközben már 33 fokig emelkedik a hőmérők higanyszála. Egészen keddig folytatódik ez az idő sok napsütéssel, csapadék nélkül és 33-35 fok közötti maximumokkal.
3: Időjárás jelentést hallott.
4: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Csillagles lesz a Bíbor ligetben. A kaposvári Espark Facebook oldalán megjelent poszt szerint ma este 9 órától különleges, vetítéssel egybekötött koncertet élvezhetnek a résztvevők a szabad ég alatt. Az ingyenesen látogatható rendezvényen Kövi Szabolcs ad koncertet. A körülbelül egy órás program célja, hogy a meditatív dallamok segítségével az érdeklődők kilépjenek a rohanó hétköznapokból és a stressz szorításából. A szervezők azt javasolják, hogy a biztos kényelem érdekében mindenki vigyen magával egy kényelmes kempingszéket, babzsákot vagy egy puha plédet. A virtuális valósággal ismerkedhettek a gyerekek csütörtökön a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint ismét a Kacagó csütörtökök elnevezésű programsorozat folytatódott, ezúttal a Mosolygyár Egyesület közreműködésével. Az apró érdeklődők és családjaik a nyári szünet ideje alatt minden csütörtökön más témájú előadáson vehettek részt, melyeket minden alkalommal kézműves foglalkozás követett. A nyár végéig még számos kulturális program várja a Balatonpartra látogatókat, ezen a hétvégén is folytatódnak a kultkikötő rendezvényei. A ma esti programsorban Balatonbogláron Halász Judit ad koncertet, Balatonföldváron pedig Mácsai Pál Műhely látogatás című előadását láthatja a közönség. A szabadtéri színházi előadások mellett a kultkikötő koncertekkel, táncos, zenés és stand-up előadásokkal várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat a gyerekeknek is kínál szórakozási lehetőséget. Holnap délelőtt például Balatonföldváron Süsü és társainak kalandjait élvezhetik a kicsik. Annak ellenére, hogy jelenleg nem tapasztalható a Balatonban szemmel látható algatömeg kialakulása, a Keszthelyi medencében fürdőzőknek javasolt a fürdés utáni zuhanyzás. Ezt a Tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézet írta ki a közösségi oldalára csütörtökön. Kifejtették, hogy a július második felében megindult algabiomassza növekedés tovább folytatódott a tóban az elmúlt hetekben. Azt írták, a legmagasabb koncentrációt a Keszthelyi medencében mérték, ezt követte a Szigligeti, majd pedig a Szemesi medence. Vízhiány miatt több mint 1400 kis vízerőmű állt le Csehországban, ami az ilyen létesítmények több mint 90%-a. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését, jelentette csütörtökön egy helyi hírügynökség. Azt írták, hogy a kis vízerőművek az utóbbi években az éves cseh áramtermelés mintegy 3-5%-át biztosították, ezért szakértői vélemények szerint leállásuk nem okoz problémákat az áramellátásban. Bár a nagy vízerőművek termelése csökkent, országos szinten eddig az áramellátással nincsenek gondok, sehol sem kellett korlátozni a fogyasztást.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban folytatódik a száraz, meleg idő és csillagos égre tekinthetünk. A hőmérséklet hajnalra 14 fokig csökken. Holnap gyorsan melegszik az idő és napközben már 33 fokig emelkedik a hőmérők higanyszála. Egészen keddig folytatódik ez az idő sok napsütéssel, csapadék nélkül és 33-35 fok közötti maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Beszélgettünk olyan szokásokról, amit ugye mindnyájan csinálunk, de...
2: Nem valljuk be annyira.
1: Hát nem.
2: Nem szeretnénk bevallani.
1: Így van, nem szívesen. Úristen, ezt én is csinálom, mondhatjuk így. Számoljuk néha a közlekedésben a tereptárgyakat, a zebrát vagy a lépcsőket.
2: Annyira idegesítő szokás, hogy lépek 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2...
1: Így.
2: És egyszerűen
1: nem tudod. És főleg a lépcsőknél és a röviden lépcsőknél, mert amikor ilyen iszonyat hozzá, akkor meg azért számolod, hogy na, vajon ez mennyi lehet.
2: Én Pécsre, amikor jártam egyetemre, várnom kellett a buszra általában 20 percet a helyi járatos buszra.
1: Igen? Mit számoltál?
2: Volt egy nap, amikor a mentőket sajnos, de másnap volt egy taxikat.
1: Csak a kis forgalom.
2: És hallgattam a kis zenémet, és akkor számolt, hogy egy, kettő.
1: Csak mindannyian csináljuk, gyerekek. Valamit tuti számolunk. Vagy a másik még a mozgásba belevitt szimetria, magyarul vagy a zebrára lépsz rá a csíkra, vagy csak a csíkok közé. Vagy ha ilyen járólapok vannak, akkor úgy lépkedsz, hogy ne lépj rá a fugára. Tipikus. Csak ég.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottam. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
2: Jó estét kívánok! 2026. augusztus 14-én péntek este 8 óra van. Ez itt a Mutató közszolgálati interjú műsor. Én Keszthelyi Tibor vagyok. Invitálok mindenkit műsorunk meghallgatására, az alábbiakkal várunk mindenkit, a bedrogozott fiatalokról lesz szó többek között, akik a Sziget Fesztiválon voltak. Szó lesz arról, hogy a statisztikák szerint átlagosan mindössze 7 percet beszélnek a szülők naponta a gyerekeikkel. A vízivás fontossága is szóba kerül, aztán az otthon hagyott állatok lélektana is, mármint ami a nyaralási időszakot illeti, és folytatjuk tovább a kommunikáció szakemberrel a disputát a jó vezetőről. Érdemes velünk tartani, csapjunk is bele! Sajtóhírek szerint bedrogozott fiatalokat találtak a Sziget Fesztiválon. Nyáron jelentősen megnő a kábítószerfogyasztás, különösen a nagy tömegeket vonzó rendezvényeken. A megelőzésről és a megoldásról Téglási Kristóffal, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatójával beszélgetett kolléganőnk Széki Éva, elsőként a fiatalok drogfogyasztási szokásaira kérdezve rá.
3: A nagyvárosi fiatalok, persze jellemzően budapestiek, egyetemisták, azok a marihuánát részesítik előnybe, a high life, a celebek, a menedzser drognak is szokták hinni, ők a kokain, főleg vidéken, hátrányos helyzetű térségekben nagyon elterjedtek azok a designer drogok, amik nagyon olcsón elérhetők, 300-400 forintért, és ezzel

0: ért ne szedjen. Pontosabban nem riogatni kell, hanem azt kell elmagyarázni, hogyha ezt a szert szeded be, annak ez lesz a következménye, ha azt, annak meg az lesz a következménye. Objektív, releváns információkat kell átadni, és akkor annak az ismeretében tud dönteni, mondjuk egy fiatal, ha megkínálják.
1: Említett, hogy a különböző szereknek különböző hatásai vannak. Mit gondol arról, hogy esetleg legalizálni kellene Magyarországon és minimális mértékben a drogot, mint ahogy néhány nyugati ország ezt megtette, segítene ez a problémán, vagy ez csak egy álmegoldás lenne?
0: Biztos, hogy nem segítene. Egyrészt azért, mert mindenhol megbukott, ahol megpróbálták, Németországtól, Máltáig, Kanadától, Hollandiáig. Mindenhol megbukott ez a kísérlet. Másrészt pedig ez egy olyan kis kapu, vagy kapu, amit ha egyszer kinyitunk, soha többet nem tudunk becsukni. Tehát csak gondoljunk bele, hogy most a Németország vagy Ukrajna, akik legalizálták a Ukrajnából orvosi célú idézőjelben marihuánát a háború veszélyei miatt, és hogyha véget ér a háború, és azt mondják, hogy akkor most nincs háború, és visszavonjuk a törvényt, vagy most a németeknél ugye a CDU is, illetve az AfD is nagyon határozottan kijelentett, hogy vissza fogják vonni a törvényt, akkor mit csinálnak azokkal az emberekkel, mert tudjuk, hogy a rendszeres marihuána használók 30%-a függő lesz, fizikailag függő. Ővelük mit csinálunk? Azt mondjuk, hogy holnaptól nem szedhetsz, és akkor függő vagy, és akkor. Tehát hogy lesz ez? Tehát ugye ezek nagyon nem átgondolt lépések voltak. Ezt a kaput, ha egyszer kinyitjuk, nem lehet becsukni, ezért Magyarországon soha ne is nyissuk ki. Nekem az erős szakmai meggyőződésem az, hogy ezt nem szabad soha kinyitni, ezt a kaput.
1: Beszéljünk akkor a prevencióról, milyen szerepe lehet ebben például a családnak? A
0: családnak nagyon fontos szerepe van, hiszen egy fiatal mellett nem állhatott a nap 24 órájába se egy tanár, se egy pedagógus, se egy szülő, se egy rendőr, senki nem állhatott a nap 0-24-ben egy fiatal mellett, viszont valahogy el kell juttatni az információkat, és pontosan, amit az előbb említettem, releváns információkkal kell a fiatalokat felvértezni, hogy amikor megkínálják őket, akkor tudjon dönteni. Ehhez viszont az kell, hogy a szülők is releváns információkkal rendelkezzenek. Ne az internetről, ne a különböző blogokról tájékozódjanak, hanem próbáljanak meg, és ez most nem a reklám helye, mondjuk a Drogkutató Intézet oldaláról, ahol olyan elemzések vannak fönt, ami mindegyik tudományos tényekre és kutatásokra visszavezethető, próbáljanak meg ilyen helyekről tájékozódni, és próbáljanak meg releváns információkat átadni a gyerekeiknek, tehát nem rémizgetni kell őket, nem riogatni kell őket, de igenis el kell mondani, hogy ez bármilyen kábítószer szedése az biztos, hogy káros, és sokszor nagyon komoly károkat okoz, akár halálos is lehet.
1: Az edukációt ezek szerint a szülőkkel kell kezdeni először a családban.
0: Párhuzamosan. Én inkább azt mondom, hogy párhuzamosan, tehát a fiatalokat is az iskolában kell prevenciós programokkal ellátni, és párhuzamosan a szülőket is egyébként, meg a pedagógusokat is egyébként, tehát hogy minden szakembert, aki fiatalokkal foglalkozik bármilyen területen, el kell látni egy bizonyos fokú információtartalommal, hogy ezt normálisan át tudja adni.
1: Melyik a legérintettebb korosztály jelenleg a drogfogyasztásban?
0: Az átlagos első kipróbálás aránya ma Magyarországon 14 év. Tehát én azt tudom mondani, hogy 14-től 29-ig bárki.
2: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: A statisztikák szerint átlagosan 7 percet beszélgetnek a szülők naponta a gyerekeikkel. Ebben látja a fiatal drogfogyasztók problémájának egyik okát a szakértő. Folytatjuk át a beszélgetést Téglási Kristóffal, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatójával.
2: Mi lehet az oka annak, hogy egyre többen és egyre fiatalabbak nyúlnak a droghoz?
3: Hát az okát nem tudom. Az, hogy egyre többen nyúlnak, abban azért a médiának és az ilyen bújtatott drogreklámoknak nagy hatása van, a streamer sorozatoknak, a videoklippeknek, a különböző influencereknek, ahol egy ilyen trendy, high life, cool életként mutatják be azt, hogy kábítószert használnak, annak nagy hatása van, és bizony azok a zenészek vagy influencerek, akik erről beszélnek, vagy zenélnek, vagy a szövegeikben erről szólnak művészi tevékenységük során, azok bizony nagyon sokat ártanak, mert akkor a fiatalok azt hiszik, hogy ez valami követendő példa.
2: Melyek az első figyelmeztető jelek, mire kell figyelni a szülőnek?
3: Rengeteg jel van, és a honlapunkon vannak is ilyen elemzések, hogy mire kell figyelni, de legfőképpen inkább azt gondolom, hogy beszélgetni kell nagyon sokat a gyerekekkel. Tehát, hogy ugye ez egy ismert szám, hogy átlagosan egy magyar szülő 7 percet beszélget egy gyerekkel ma Magyarországon, már saját gyerekével per nap, és ebben benne van az a legértelmetlenebb kérdés, hogy mi volt az iskolában, mert tudjuk, hogy ott mindig semmi, tehát arra mindig az a válasz, hogy semmi, és leginkább az, hogy beszélgetni kell, tehát el kell meséltetni, hogy mi a helyzet, és hogyha megvan a bizalom, és megvan az a családi légkör, hogy ezt el is mondja, hogy mi történt, akkor lehet vele beszélgetni. Tehát én azt gondolom, hogy a szülőknek a legnagyobb feladata az, hogy beszélgessenek a gyerekeikkel.
2: Hogy kapcsolódhat bele prevencióba az oktatás, az iskola?
3: Az iskola úgy tud belekapcsolódni, hogy, és ebbe az államnak is fontos szerepe van, hogy a prevenciós programokat biztosítja a gyerekeknek. Ebben van egy pici lemaradásunk, hiszen a prevenciós programoknak van egy minősítési eljárása, és ezt meg kell frissíteni kell, és ezen dolgozunk is, illetve a belügyminisztérium szakemberei dolgoznak rajta. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy milyen prevenciós programok mehetnek be az iskolákba, de amikről tudjuk, hogy bemehetnek, azok bemehessenek. Azokat tényleg segítsük, hogy bemehessenek, és ez biztos, hogy állami források is kellenek majd.
2: Ilyenkor megszaporodik-e a droghasználó fiatalok száma, vagy ez nem függ az évszaktól?
3: Én azt gondolom, hogy ez igazából nem függ az évszaktól. Ilyenkor azt szokták mondani, hogy a különböző fesztiválokon az első kipróbálók aránya szaporodik meg, de a felméréseink azt mutatják, hogy azért ez igazából nem jelentős. Tehát, hogy nem sokkal többen próbálják ki a kábítószert csak azért, mert fesztiválra mennek, ha előtte soha nem kábítószereztek, vagy soha nem nyúltak kábítószerhez. Inkább az a tendencia, hogy ilyenkor kicsit elengedik magukat, ugye szokták mondani, hogy vagy 60, vagy 70, nem tudom, 75 napos 75 szombat, ugye ez a nyári szünet az iskolába, hogy ilyenkor kicsit lazább a dolog, és akkor akik amúgy is csak szombatonként vagy bulikban nyúlnak, azok itt esetleg többször nyúlnak kábítószerhez, de még egyszer mondom, az a nagyon fontos, hogy el kell mondani nekik, hogy ez nem játék, egész egyszerűen, és másrészt az, hogy ne üljenek fel azoknak a ilyen liberális, vagy ilyen droglegalizációs kommunikációs csapdáknak, hogy a marihuána például az bár majd, hogy nem egészséges. Nem, mindenhez hozzá lehet szokni, és mindegyik kábítószer.
2: Érzékelnek az egyre súlyosabb problémának a nagyságát a családok, vagy az oktatók, a pedagógusok?
3: Hát én remélem, hogy most, hogy egy nagyobb fókusz irányul erre a területre, most azért ők is észreveszik, hogy egyre nagyobb a probléma. A hátrányos helyzetű térségekben ott mindenképpen, ott már előtte is érzékelték, és mindig is kongatták a vészharangot, igen.
2: Milyennek látja a jövőt e tekintetben? Optimista vagy pessimista?
3: Én azt gondolom, hogy itt nem is az a kérdés, hogy optimista vagy pessimista valaki, hanem az, hogy milyen víziója van. Tehát a vízió az nem lehet más, mint hogy kiszorítsuk a drogot a magyar társadalomból, és lehet, hogy erre azt mondják, hogy ez naív, vagy egy olyan képzet, ami soha nem fog megvalósulni, lehet, hogy soha nem fog megvalósulni, de egyébként más víziója nem lehet sem egy kormánynak, sem egy drogpolitikának, mint hogy totálisan kiírtsuk a kábítószert. Ugye nagyon egyszerű példát szoktam erre mondani, hogy a korrupciót is. Nem azt mondjuk, hogy kevés korrupció legyen, vagy kis korrupció legyen, hanem azt mondjuk, hogy ne legyen korrupció. A droggal pont ugyanígy van, nem azt mondjuk, hogy kevés drog legyen, vagy ne legyen annyira túl sok droghasználat, hanem azt mondjuk, hogy ne legyen droghasználat. Tehát ez a vízió, és mindent meg kell tenni azért, hogy minél közelebb kerüljünk ehhez a célhoz.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Forró nyár az idei. Fontos ismételni, amit tudunk, de mégsem feltétlenül alkalmazunk, vagyis, hogy naponta rendszeresen legalább 2-3 liter vizet kellene fogyasztanunk. Ha nem iszunk elég tiszta vizet, azt nem csak a szervezetünk sínyli meg, de még a napi mikro döntéseinkre, így életünkre mindenféle szempontból negatívan hathat. Hogyan szoktassuk rá magunkat a vízivásra, és milyen alternatívái vannak a PET-palackos ásványvíznek? A válaszok kiderülnek Györfi Betta és Tárkányiné Máli Horsolya, az egyik ásványvíz forgalmazó cég ügyvezetőjének beszélgetéséből.
2: Lesz még forróság hamarosan, mondják a meteorológusok, ígérik ezt nekünk, és ilyenkor esik a legtöbb szó a rendszeres és kellő mennyiségű vízfogyasztásról, pedig hát egész évben ez nagyon fontos és sarkalatos kérdés. Számos áldásos hatása van a víznek, egyáltalán ez az éltető elemünk, és annak fogyasztása ugye több egészségügyi előnnyel jár, amire nem is gondol az ember. Mégis kevesebbet iszik a magyar, mint amennyit kellene.
3: Ez így van. Számos kutatás is bizonyítja ezt, és a tapasztalataink is ezt mutatják, hogy az emberek elfelejtenek inni. Nyáron még csak-csak, amikor nagy forróság van, de télen úgy gondolják, hogy nem szomjasak, és akkor a szervezetük sincs kiszáradva. Pedig a fűtés ugyanúgy szárítja a szervezetünket, illetve a légkondicionálók is egy száraz levegőt biztosítanak, és ugyanúgy fontos, hogy pótoljuk a folyadékot. A folyadékpótlás lehetőség szerint ne cukros üdítő, hanem víz legyen, mert az az egészséges a számunkra.
2: A felmérések azt mutatják egyébként, a magyarok többsége, a legtöbben tisztában vagyunk azzal, hogy miért fontos a víz, mégsem isszuk kellő mennyiségben, talán nincs kéznél, pedig ott a csapvíz. 30 évvel ezelőtt még megvolt az egyszerű eset, hogy honnan szerezzük be a vizet, amit ihatunk. Ma már erre más alternatívák is léteznek, a PET palackokkal pedig egy hatalmas probléma is bejött ugye az emberek mindennapi életébe, hiszen csak töredékét hasznosítják újra, és így a műanyag szemét ugye rendkívül mennyiségű, nem csak hazánkban, hanem ugye ez világszerte problémát jelent. Erre is van más alternatíva, de még térjünk vissza egy kicsit az egészségügyi hatásaira, mert igazából erre is akartam rákérdezni. Ugye az agy üzemanyagaként is szokták nevezni a vizet, és nem is gondolná az ember, hogy például a munkában, hogyha nem iszunk eleget a munkahelyünkön, akkor ez mennyivel ronthatja a teljesítményünket?
3: Nagyon-nagyon rontja a koncentráló képességet, nem is gondoljuk. Azt mindenki tudja, tanultuk általános iskolában, hogy a szervezetünk 60-70% víz, de az agyunk sokkal nagyobb mértékben használja fel a vizet, vagy szükséges a működéséhez a vízfelhasználás. Ezért, hogyha nem fogyasztunk elegendő folyadékot, akkor nem tudunk koncentrálni, lanyhul a figyelmünk, akár balesetet is okozhatunk magunknak, vagy másoknak. Gondoljunk arra, hogyha valaki vezetés közben például nem tud megfelelően koncentrálni, vagy egy olyan gép mellett áll napközben, ami fontos, hogy nagy koncentrációt igényeljen.
2: A munkahelyünkön is rendkívül fontos, hogy jól koncentráljunk, ezt a főnökeink szeretnék ugye a legjobban.
3: Pontosan.
2: És hát akkor legyen az ő feladatuk, hogy számunkra biztosítsák a folyadék utánpótlást, és nem csak mondjuk a csapvizet, bár azzal sincs feltétlenül gond bizonyos szempontból Magyarországon, de azért a ballonos víz, vagy mondjuk a szűrőberendezések azért nagyon jól jöhetnek.
3: Igen, alapvetően jó a csapvíz Magyarországon, ami miatt sokszor azt gondoljuk, hogy mégsem, ez a hálózatoknak a minősége. Hogyha mondjuk megszűrjük a hálózati vizet egy homokszűrővel vagy aktív szénszűrővel, akkor onnét már egy jó minőségű vizet nyerhetünk, és hogyha teszünk rá mondjuk egy hálózatos vízadagolót, akkor már egy szuper kényelmes berendezésünk is van, ami a hűti a számunkra, vagy akár felforrósítja, hogyha kávét, teát vagy egy levest szeretnénk fogyasztani, illetve lehetőség van arra, hogy szénsavas vizet is ígyunk. Magyarok nagyon-nagyon szeretjük a szódát, hiszen egy magyar feltaláló az atya, Erdlikányos, és Magyarországon amúgy a szóda volt igazából a védőital, a szóda volt igazából a szomjoltó. Egy 8-10 évvel ezelőtt fordult meg a vízfogyasztási szokásunk, és mostanában már magyarok több szénsavmentes vizet fogyasztunk, mint szódát.
2: Hogy kell elképzelni ezeket a vízszűrőberendezéseket? A csapra vannak rákötve?
3: Igazából, aki látott már vízadagoló berendezést, főként a balons vízadagolókat látjuk különböző üzletekben, gyógyszertárakban, munkahelyeken. Ott van egy kis készülék, nagyjából egy méter magas, 30x30 cm helyet elfoglaló készülék, amire rárakunk egy 19 literes ballont. Most a hálózatos készülék ugyanúgy néz ki, csak ballon nélkül. Ja, és értem. Egy kis csővel csatlakozunk a vízhálózatra, mielőtt bejutna a vízadagolóba a hálózatos víz, egy szűrő megszűri ezt a hálózatos vizet, és tényleg íz, szagmentes, klórmentes vizet tudunk nyerni belőle, és ez egy kellemes ízű víz lesz, ami, hogyha lehűtjük, akkor tényleg nagy élvezeti értékkel bírhat. Általában ezek a készülékek 5-10 fokos hűtött vizet adnak. Mondjuk nagy melegben egy munkahelyen előírás is, hogy hűtött vizet biztosítsunk bizonyos hőmérséklet felett a dolgozóknak, de ahol nem előírás, ott is nagyon jól esik egy jó pohár hideg víz.
2: Hát ezt észreveszi az ember például gyógyszertárban, vagy bárhol olyan helyen, ahol várni kell legalább egy 10-20 percet, akkor azért sokan élnek a lehetőséggel, hogy töltenek maguknak ilyen ballonos vizet, illetve frissítik így magukat. Magamon is tapasztaltam, mert szerencsére a rádió most szerkesztősége is rendelkezik ilyen ballonos vízadagolóval, hogy így az óránkénti 2-3 deci megvan. Tehát megyek, töltök magamnak. Egyszerű megoldás számomra legalábbis, mint hogy mondjuk elfelejtek minden nap behozni magamnak egy üveg vizet. De ez megfigyelhető úgy általánosságban is, hogy többet isznak, vagy rendszeresebben esetleg egy ilyen készülék mellett az emberek?
3: Mindenképpen többet iszunk, hogyha kéznél van. Javasolhatok egy ötletet, vigyünk be magunkkal mondjuk a munkahelyünkre egy kulacsot, vagy egy jó nagyméretű poharat, és töltsük meg, készítsük oda a munkavégzés területére, és ha már csak annyit kell tennünk, hogy felemeljük a poharat és iszunk belőle, vagy a kulacsunkat, akkor nem felejtünk el inni. Amúgy pedig, hogyha mondjuk gyerekekről van szó, akár családban, vagy akár iskolában, óvodában van a vízadagoló berendezés, akkor megfigyelhető, hogy a gyerekek imádják nyomkodni a csapot.
2: Igen, és a családban is így van.
3: És amellett, hogy jó játék, hozzászoknak a vízíváshoz.
2: Lakásokban nem olyan elterjedt egy ilyen vízadagoló, de ugyanakkor például az én baráti környezetemben is van olyan, ahol azt gondolná az ember pici panellakásban nem fér el a konyhában, de elfér még ott is. És ez nagyon praktikus tud lenni a negyedik emeleten, ha nincs lift, és az ember mondjuk nem akar kartonszám hazahordani jó nehéz vizes palackokat.
3: Ez így van. Szerintem nagyon kicsi helyet foglal el. A vízadagolós cégeknek van egy olyan szolgáltatásuk, hogy fölcipelik a negyedik emeletre is. Szerintem a ballonos és a hálózatos vízadagolóknak egy nagyon-nagyon nagy kényelmi funkciója is van.
2: Hát még akkor itt kell megjegyezni, ha már cipeljük azokat a PET palackokat. A ballonos víz, illetve ez a hálózati vízadagoló, ez erre is alternatívát nyújthat. A kényelmi szempontok sem utolsóak, amiről ugye beszéltünk.
3: Igen, nagyon sokan választják a ballonos, illetve a hálózatos vízadagolót. Egy ballon vízzel sok-sok PET palacktól tudjuk megkímélni a környezetünket. Ezért a ballonos víz olyan szempontból is megoldás lehet, hogy egy ballont többször újra lehet tölteni, 50-szer, 100-szor. Például az elmúlt évben 1,3 millió liter vizet forgalmaztunk, ez 870 ezer PET palackot jelentett, amitől megkíméltük a környezetünket.
2: Érdemes tehát váltani, környezettudatosság és hát kényelmi szempontok miatt is, meg egyáltalán, hogy rászokjunk a rendszeres vízfogyasztásra. Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Én köszönöm.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Bemutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Javában tart a nyár, a nyaralási időszak. Dr. Gippert Róbert állatorvostól ezért most az otthon hagyott állatok lelki világáról érdeklődött Springman Bernadett.
2: Itt van a nyári szezon, nagyon-nagyon sokan indulnak el nyaralni, vagy lehet, hogy már túl is vannak rajta. Hát és ilyenkor ugye nem feledkezhetünk meg a kis állatainkról. Arról már beszéltünk, hogy mi van akkor, hogyha magunkkal vinnénk az állatot, akkor mire kell figyelnünk, de mi van akkor, hogyha erre nincsen lehetőségünk. Nagyon sok ilyen tévhit vagy tény terjed az interneten, vagy így szájról szájra, hogy a macskákat otthon lehet hagyni, a kutyáknak viszont mindenképpen kell felügyeletet biztosítani. Doktor úr, elsősorban a macskákról kérdeznélek. Mit kell tudnunk róluk? Őket tényleg napokra otthon lehet felejteni?
3: Alapvetően a macska sokkal kevésbé igényli a mindennapos ellátást, törődést, mint mondjuk egy kutya. Nyilván itt azért nem mindegy, hogy egy lakásba tartott, vagy egy kertes házban tartott állatról van szó, ami kijár. Nyilván egy lakásba tartott állatot hosszú ideig magára hagyni, még ha macskáról van szó, akkor sem lehet. Alapvetően, ha megfelelő étellel és itallal ellátjuk, akkor azért a macska nem igényel mindennapos ellátást, mivel az alomba el tudja végezni a kis és nagy dolgát. Összességében nem olyan muhó, mint a kutya, hogy gyakorlatilag, amit elé tesznek, az azonnal megegye. Tehát igazából addig eszik, amíg lát, hanem a végeredményben az igényeinek megfelelően veszi föl. Tehát egy macskát lakásban pár napra biztos, hogy otthon lehet hagyni, hosszabb távra nyilván nem. Megint más egy kertesházban történő és egy kijáró cica esetén. Alapvetően a kijáró cicák, ha benne van a vadász ösztön, tehát összességében nagyon sok mindent összeszednek és megesznek a mászkálásuk, kóborlásuk során, illetve nagyon sok esetben, és azt gondolom a macskatartók pontosan tudják, hogy bizony eltegődnek adott esetben máshova is, és máshova is eljárnak étkezni. Tehát egy kijáró macska esetében, ha mondjuk elmegy a család nyaralni, összességében teljes egészében el tudja magát látni, megtalálja azt a helyet, ahol enni és inni tud, tehát összességében egy kijáró macska az egy nyaralási időszakára is otthon hagyható, mindenképp hazanéz, és nyilván ha a család visszaérkezik, akkor ugyanúgy visszamegy, mert általában a helyhez kötött, tehát a macskák kifejezetten a helyhez ragaszkodnak, nem is inkább a gazdihoz, a helyhez. Tehát ilyen vonatkozásban általában bizonyos intervallumon belül mindenképp visszatérnek, ha nem találnak ott megfelelő ellátást, akkor elmennek és megoldják, és igazából tehát a kijáró cica hosszabb időre is minden további nélkül otthon hagyható, szemben mondjuk egy kutyával, ami mindennapos ellátást igényel, mind egy kertesházban tartott állatnál, mind egy lakásban tartott állatnál.
2: Azért nem árt megkérni a szomszédot, hogy legalább nézze rá néha a kedvencünkre. Egyébként a kutyáknál milyen problémák merülhetnek fel? Azt tudom, hogy nekem volt egy cicám, aki, hogyha elutaztunk, akkor rendszeresen begyulladt a hólyagja, ezért nagyon-nagyon féltettük. Akkor azt mondta az állatorvos, és sok-sok éve volt, hogy valószínűleg ilyenkor annyira szomorú, hogy belebetegszik az állat. Ilyen tényleg van, vagy ez is egy tévhit?
3: Alapvetően a cicáknál van egy olyan betegség, ami stressz tényező hatására alakul ki, és ilyen vizalett csöpögtetés, vizalett visszatartásnak a rövidítése PIT, igazából nem szeretnék itt latin szavakba, illetve orvosi kifejezésekbe belebonyolódni, de tény is való, hogy van a környezetében változás, és ez vonatkozik egy családtag elvesztése, vagy egy idegen állat érkezik, vagy nem megszokott étrendet kap, tehát bármi stressz tényezők a hatására, valóban a cicák neki tud alakulni egy vizelet ülítési rendellenesség, aminek a hátterében egyértelműen ilyen stressz tényezők vannak.
2: Pontosan ez történt az én cicámmal is. A kutyák esetében van ilyen, itt már beszéltünk kutya depresszióról, beszéltünk már arról, hogy megviseli őket is, hogyha egyedül hagyjuk. Mire kell figyelni az ő esetükben?
3: Alapvetően a négylábú barátainkat most már nagyon érdekes módon egyébként az egész állat, a kutyatartási kultúra szokás átalakult, amikor még a praxis kezdtem, még vidéken is dolgoztam, illetve utána később párosba és rendelőként jutottunk. Tehát a nagytestű kutyusok voltak a jellemzőek, és a kis ölebek igazából nem nagyon voltak, tényleg nagyvárosokban régi kutyatartóknál, de általában nagytestű kutyusok voltak a jellemzőek. Most teljesen megfordult a történet, igazából kis kedvenceket, ölebeket tartanak a gazdik, pontosan azért, mert szállíthatók és viszik magukkal. Tehát alapvetően most már a legtöbb gazdi, aki igazából vállal egy kedvencet, és kistestű kutyát többek között azért is választ, mert végeredményben teljes egészében családtagként kezelik, és viszik magukkal mindenhova. Nyilván egy nagy testű kutyusnak a szállítása és mindenhova elvitele az már nehézkesebb, ezért nagy testű kutyusok, főleg egy kertben szocializált állat, az nyilván nem utazik nyaralni a családdal, vagy ha elmegy bárhova valaki. Tehát itt általában vagy a szomszédok szokták megoldani az állatnak az ellátását, és az egy viszonylag komfortos dolog, mert nyilván hozzá van szokva, ismeri, elfogadja, talán kevésbé okoz törést, mint például, hogyha beteszünk egy állatot egy kutyapanzióba, vagy idegen helyre idézőbe bírtatásba adjuk, és, vagy megőrzésre. Ez bizony okozhat olyan lelki traumát, ami kapcsán nem eszik az állat, mint ahogy azt is tapasztaltuk, hogyha például egy gazdája eltávozik, bármilyen oknál fogva, sok esetben az állat ebbe le tud betegedni, sőt, arra is van precedens, hogy akár el is tud pusztulni, olyan szinten depressziósá tud válni, tehát bizony a négy lábú kedvenceinket igen nagy mértékben meg tudja viselni, ha a gazdik nincs vele, vagy a megszokott környezetéből kimozdítják, és egy olyan helyzetbe kerül, ami számára nem megszokott.
2: Hát így most nem könnyíted meg a dolgom, nagyon nehéz szívvel fogok elmenni nyaralni, és a szüleimre hagyni, bár nagyon jó helye van a kutyámnak náluk.
3: Hát. Ezen azt gondolom, hogy ez megint csak egy más, ahol megszokta, hogy már volt, meg ismeri, akihez kerül, az megint egy más történet. Nyilván ez is okozhat egy pár napig egy kis átmeneti étvágytalanságot, vagy kis szomorúságot, de azt azért sokkal jobban tolerálják, mint hogyha teljesen vadidegen környezetbe kerül.
2: Így van, és hogyha már egy állatorvossal beszélgetünk ebben a műsorban, akkor muszáj megemlíteni azt is, hogy bárkire hagyjuk az állatot, az orvosi kiskönyvét, azt mindenképpen vigyük, és tudassuk a gondozóval, hogy milyen allergiája van, és milyen problémái lehet. Az állatnak sose lehet tudni, hogy mikor történik baj.
3: Ez így van.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Szolgáltató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk Berze Márton kommunikáció szakemberrel a disputát a jó vezetőről. Mai témánk a transzparencia, vagyis a követhető, következetes és átlátható vezetői kommunikáció.
2: Nekem eszembe jut 1940 körül elmondott Churchill beszédek a Blitz alatt, amikor ugye Churchill teljes őszintességgel beszél a brit polgároknak arról, hogy mi vár rájuk, és ugye szó szerint ugye ez klasszikussá vált ez a mondat, hogy nem ígérhetek más, csak vért, verejtéket és könnyeket. Hát ez nem az, amikor a radikális őszintesség, a teljes transzparencia, srácok, ez a helyzet, egyébként éppen szét fognak minket bombázni, le fognak minket bombázni, de harcolni fogunk. Ott Churchill nem kenegeti el a felül, azt mondja, hát igen, lehetne jobb is a helyzet, nem, hát mondjuk így, ilyen pestiesen pacekba kimondja, hogy ez lesz, fájni fog, de túl fogjuk élni, és végül győzni fogunk. Tehát ez se egy új dolog, de maradjunk Angliánál, mondjuk Shakespeare-nek az 5. Henrikében van egy jelenet, ahol a Szent Crispin napi csatára készülődnek, és akkor ott ugye elmondja, hogy mi kevesek, akik itt harcolunk, azok majd emlékeznek erre az ütközetre, és majd büszkén mondják, hogy nem tudom én micsoda, hogy itt voltunk. Igen. Őszintesség, ezt ma employer brandingnek hívnánk egyébként, ami a csatamezőn történik. Kialakítok egy ilyen közös tudatot, egy közös csoporttudatot, ami ugye szintén valamilyen közös megpróbáltatáson fog minket keresztül vinni, és ez ad nekünk egy rangot, és itt ebben egyek vagyunk ebben a feladatban. Tehát amikor lemegy a Jeff Bezos dobozolni az Amazon raktárba karácsonykor, akkor ő lényegében egy 5. Henrik féle kulturális tettet hajt végre, vagy ennek a modernkori változatát valósítja meg. Szóval ezért gondolom azt, amit itt a bevezetőben is mondtam, hogy picit szeretünk az új dolgok után rohanni, van egy ilyen, a mai világnak van egy, szerintem egy erős ilyen dopamin függősége, hogy van minden, ami új, az izgalmas, vonzó, az azon, aki kell próbálni, mindenben szeretnénk valami újat, de hogy valójában itt olyan dolgokról beszélünk, amik hát mondjuk így, hogy legkésőbb az ókori görögök óta így benne van az európai tudatban, vagy így a nyugati kultúrkör gondolkodásmódjában, működésmódjában, és azért van benne, mert hogy az ember, és akkor itt kapcsolok vissza saját magamra, hogy az ember, aki ennek az egész működésnek a középpontjában áll, az nem változott sokat. Tehát mint biológiai lény, meg mint társadalmilag meghatározott biológiai lény, nagyjából ugyanúgy működünk az elmúlt 10 000 évben. Ebben nem sok változás van. Szóval a velünk való bánásmód, a minket vezető vezetőknek ezzel a működéssel kéne tisztában lenni.
1: Már a múltkor is felosztuk az Amazon, de engedjük ezt a példát, kérlek.
2: Hál' Istennek.
1: Maradjunk a kaposvári KKV-knál, és beszéljünk helyette arról, hogy oké, hogy a multiknál és a nagy vállalatoknál ez működik, de hogyan csapódhat le itt Somogyban például azt a de megnőttem is, kicsiből most már középnagyságú vállalkozáson fejlődött, akkor most hogy oldjam meg például a munkahogyi problémákat, vagy mit kezdjék a hirtelen növekedéssel?
2: Igen, ez egy nagyon specifikus téma, vagy nagyon speciális téma. Van is erre a szakirodalomban, vagy nem tudom, így az üzleti közbeszédben erre egy kifejezés, ezt növekedési fájdalomnak hívják, hogy ez rendszeresen fellép akkor, amikor ugye meghatározott pontokon hirtelen nagyot nő a szervezet, és ugye KKV szinten ez azért különösen látványos, mert hogy itt ugye, mit tudom, ez egy főcégből lesz hirtelen 10 főcég, egy egyéni vállalkozó, ugye mikrovállalkozóvá, aztán kisvállalkozóvá válik, a kisvállalkozó, ha ügyes és sikeres, akkor igen, valóban, ahogy mondod, elkezd a középvállalati státusz felé rohanni, és ennek számos olyan nagyon specifikus problematikája, vagy problémafelvetése van, amiről külön-külön érdemes szerintem egyébként beszélni.
1: Jó, beszéljünk. Miközben a vezetői oldalról nézve, hogy éli meg ezt egy vezető?
2: Abszolút értelek, igen. Hát ugye hogyan szembesül ezzel a helyzettel? Például úgy, hogy végigmegy a folyosón, és ráköszön 4 olyan ember, akiről azt se tudja, hogy kicsoda. De szemmel láthatóan ők tök otthon érzik magukat ebben a cégben. Ez pedig tipikus jel arra, hogy itt egy olyan növekedési ugrás volt, ami magával hozta a létszám olyan szintű bővülését, hogy már nincs közvetlen kapcsolatom a csapatommal. Vagy ugye bejött egy középvezetői réteg, és mostantól nekem már valójában csak a középvezetői réteggel van napi szintű kapcsolatom. Ugye megint ott tartunk, hogy kapcsolat, kommunikáció, közvetlen ráhatás a napi működésre, és ugye hirtelen ezek már áttéteken keresztül kezdenek el működni. működni. És hogy mik ezek, amik igazán fejfájást tudnak szerintem okozni egy ilyen helyzetben, az az, amikor egy vezető megpróbálja a saját korábbi működését folytatni, csak egy picit jobban. Tehát, hogy csak egy picit többet kell odafigyelni, csak egy kicsit jobban ott kell lennem, de az a helyzet, hogy ez már nem ugyanaz a cég. És néhány dolog, ami tuti, hogy bezavarhat. Az egyik, az a szervezetben meglévő ilyen úgynevezett poszterioritások. Ugye mindig a prioritásokról beszélünk, de valójában ezek a poszterioritások az igazán izgalmasak szerintem.
1: Ez mit jelent?
2: Ez ugye lényegében a múltban fontos volt, de már egyébként nem fontos. Tehát valójában a múlt prioritása, és szerintem rengeteg ilyen dolgot hordozunk a cégben. És nagyon ritkán gondoljuk végig a saját működésünket olyan fejjel, hogy oké, a múltban fontos volt mondjuk ez a jelentés, de ma már ezt a jelentést olvassuk. Még fontos nekünk, hogy minden ember, akiket eddig az adott meeting meghívón következetesen rajta hagytunk, hogy nekik ott kell lenni, lehet, hogy valaki más kéne, lehet, hogy nem is kéne már ez a meeting, mert nincs is ez a termék, de mi mindig összejövünk és beszélgetünk és klubozunk. Tehát szerintem rengeteg ilyen van, egy kicsit a jogalkotásra emlékeztet, amikor Amerikában vannak ilyen nagyon vicces dolgok, hogy mit tudom én, Virginiában még mindig tilos a nem tudom, zöld címkés babkonzerv árusítása, és akkor ez mindig bűncselekmény, vagy nem tudom, egy szabásértés, hogyha valaki forgalomba hoz ilyet. Miért? Mert mit tudom, én biztos volt a 19. században valaki, aki zöld címkés babkonzerveket, nem tudom, hamisított, vagy lóhúst rakott bele, és akkor nem tudom, el kell telni a 100 évnek, mire a jogrendszer észbe kap, hogy hobbasszus, hát igazából ez már kicsit azért talán mégsem a jelen állapotait tükrözi az a jogszabály, hogy működünk, és akkor kidobják. És szerintem a szervezetből is ki kell dobálni ezeket a sallangokat, amik már igazából nem kellenek nekünk. És minél hosszabb ideje növekszik egy cég, minél hosszabb ideje létezik egyáltalán egy cég, annál több sallang marad rajta. Úgyhogy például nullázni ilyenkor érdemes, kidobni mindent, kicsit mint a, hogy is mondjam, az ilyen extrém gyűjtögetőknél szokott ez lenni, hogy mindent kipakolnak egy ilyen nagy vászonra, és nem egyesével nézegetik át a tárgyakat, hogy mi maradjon, hanem alapvetően azt mondják, hogy három kupac, ugye szemét, adomány, és mi az, ami visszamegy a házba. És a nullázás erről szól a szervezeti szinten is, hogy dobjuk ki a szemetet, hagyjunk abba bizonyos tevékenységeket, álljunk le bizonyos feladatokkal, amikre már nincs szükség, mert már rég túlnőttünk rajta, már nem itt tartunk már azt a riportot, senki nem olvassa, csak az a személy, aki elkészíti, és a többi, és döntsük, hogy mit viszünk vissza a házba. Tehát mi az, amit gyakorlatként magunkkal viszünk, és akkor amellé már hirtelen beférnek új dolgok.
1: Köszönöm, Marci, ennyi fért a mai műsorba, innen folytatjuk majd jövő kedden. Műsorunk a végéhez ért, a következő jövő kedden este lesz majd. Ha akkor valamiről szívesen hallanának, írják meg nekünk az info@radiomos.hu e-mail címre, ha lehetőségeink megengedik, feldolgozzuk a témajavaslatokat. Búcsúzom stábunk nevében Keszthelyi Tibort hallották. További szép estét kívánok, viszont hallásra!
0: Ez volt a Mutató.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van. Kérem, hallgassák meg a rádió most kaposvári közéleti műsorát. Varázslatos dallamok a nyári estében. A zene és a csillagos égbolt találkozik azon a rendezvényen, amit ma este tartanak a Bíbor Ligetben. A kaposvári Espark Facebook oldalán megjelent poszt szerint ezekben a percekben különleges vetítéssel egybekötött koncert kezdődik, melyen az érdeklődők a szabad ég alatt élvezhetik Kövi Szabolcs előadását. A körülbelül egy órás koncert célja, hogy a meditatív dallamok segítségével a résztvevők kilépjenek a rohanó hétköznapokból és a stressz szorításából. A szervezők azt javasolják, hogy a biztos kényelem érdekében a késve érkezők is vigyenek magukkal egy kényelmes kempingszéket, babzsákot vagy egy puha plédet. A rendezvény ingyenes és regisztrációra sincs szükség. Véget ért a Kapos Fest. Nagy sikerű hangversennyel zárult csütörtök este a Kapos Fest. A 17. alkalommal megrendezett különleges kulturális esemény múlt vasárnap kezdődött, az elmúlt napokban pedig kamarazenei koncerteken, zenetörténeti előadásokon, szakmai kísérőprogramokon, workshopokon vehettek részt az érdeklődők. A rendezvény szervezői mára még tartogattak egy eseményt, a Kapos Fest utolsó programja a Liszt Ferenc Zeneiskolában megrendezett mesterkurzus volt. A népszerű kaposvári programról Szita Károly polgármester azt mondta, a Kapos Fest mára a város egyik legfontosabb kulturális eseményévé, a hazai és nemzetközi komoly zenei élet rangos találkozó helyévé vált. Úgy fogalmazott, Kaposvár nyara ma már elképzelhetetlen a Kapos Fest nélkül. Összefogás a könnyebb iskola kezdésért. Idén sem maradhat el a kaposvári mami tanszergyűjtése. A közösség Facebook oldalán megjelent bejegyzés szerint a gyűjtés pontos helye és ideje még nincs meg, de idén sem hagyják magukra a rászorulókat. A kaposvári és Somogy megyei anyukák és kismamák évek óta a kaposvári Karitásznak juttatják el adományaikat, ők pedig a Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos segélyprogramhoz csatlakozva segítik a gondtalan iskola kezdést. Jó állapotú iskolatáskát, toltartót, füzeteket, írószereket, rajzfelszerelést, tornazsákot várnak, de szívesen fogadják a tiszta, jó állapotú játékokat és a gyermekruhát is. Madárgyűrűzéssel zárhatjuk a nyarat. Madárgyűrűzéssel búcsúzhatnak a nyártól a szárnyasok barátai. A Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja a Facebook oldalán közzétett posztban jelezte, hogy augusztus 29-én és 30-án, azaz két hét múlva szombaton és vasárnap tartanak madárgyűrűzést az Orci réten. Azt írták, hogy aki reggel menne, annak érdemes minél korábban érkeznie napfelkelte után, aki pedig este csatlakozna, annak körülbelül 18 óra körül javasolják, hogy kimenjen. A posztban azt is tanácsolják, hogy aki ellátogat az eseményre, viseljen zárt lábbelit, réteges öltözetet és készüljön szúnyog és kullancsriasztóval. Minden egyéb információ megtalálható az MME Kaposvári csoportjának közösségi oldalán. Vidrás hétvége lesz a Vidra Parkban. Az elmúlt időszak extrém melegei miatt a napokban nem fogadott látogatókat a Petesmalmi Vidra Park, de ezen a hétvégén az érdeklődők újra átélhetik a Vidra Park különleges hangulatát. A lábod melletti túrendszernél található Vidramenhely vezetője Balog Márta a park közösségi oldalán számolt be arról, hogy az egyedülálló létesítmény pénteken, szombaton és vasárnap 11 és 16 óra között tart nyitva, aki pedig szeretne vidraeltetést látni, annak délre vagy 15 órára kell kiérnie a Petesmalmi Vidra Parkba. Magyarország egyetlen vidraparkjának munkatársai több mint 20 éve vesznek részt a sérült vagy elárvult vidrák megmentésében. Erdőtűz Somogyban. Tűz keletkezett a somogyi erdőben, a lángok a Barcsi erdészet Homokszentgyörgy köblösi erdészkerületében csaptak fel, erről számolt be közösségi oldalán a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság bejegyzése szerint a tűz kedden keletkezett és három erdő részletet, összesen mintegy 5,5 hektárt érintett. A helyszínre az erdészet munkatársai mellett a Kadarkúti, a Szigetvári és a Barcsi tűzoltók érkeztek, akik több órányi megfeszített munkával estére megfékezték a lángokat. A tűz keletkezésének pontos okát nem sikerült megállapítani, a SEFAG azonban felhívja a figyelmet az erdőtüzek megelőzésének fontosságára. Hangsúlyozták, hogy az emberi figyelmetlenség, például a nyílt láng használata, az eldobott cigarettacsik vagy a nem megfelelően eloltott tűz komoly veszélyforrást jelenthetnek. Rámutattak, hogy a száraz időszakban az erdőterületeken fekvő faanyag szintén növelheti a tűz kockázatát, valamint annak intenzitását is. Halász Judit és Mácsai Pál a kultkikötőben. Javában tartanak a nyári pihenők, szabadságolások, a kikapcsolódást pedig kulturális programokkal segíti a kultkikötő. A Balatonpartra látogatókat a nyár végéig várják a színes kulturális programok, a rendezvények sora pedig ezen a hétvégén is folytatódik. A ma esti programok között Balatonbogláron Halász Judit ad koncertet, Balatonföldváron pedig Mácsai Pál műhely

0: Itt is rejthet a Balaton sekély vize, erre hívja fel a figyelmet közleményében a rendőrség. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán megjelent bejegyzés szerint az alacsony vízállás miatt sokan mennek beljebb a Balatonba, ez azonban veszélyes is lehet, hiszen a meder már nem fokozatosan, hanem néhány lépésen belül akár 1-2 métert is süllyedhet. A rendőrség azt írta, hogy a váratlan mélyülés könnyen pánikhoz és balesethez vezethet. Azt javasolják, hogy a biztonság érdekében mindenki csak a kijelölt helyeken fürödjön, és figyelje a bújákat, amik pontosan mutatják a biztonságos sávot. Hozzátették, hogy ha a vízben bárki bajba kerül, vagy bajba jutottat lát, hívja a 1817-et. Közéleti műsorunk végén pedig sport. Hamarosan indul a szezon. Folyamatosan zajlik a kaposvári kosarasok felkészülése, a Kométa KVG játékosai a héten az edzőteremben erősítettek az ősszel kezdődő szezonra. Erről Fehér Iván erőléti edző beszélt a klub közösségi oldalán megosztott posztban. Elmondta azt is, hogy a jövő héttől már az állóképességi és erőteszteken mérik fel a sportolók állapotát, hogy aztán ehhez tudják igazítani az edzés terveiket. A csapat augusztus 25-én már pályára is lép, az első előkészületi mérkőzésüket Kaposváron vívják, az Újbuda MAFC ellen.
1: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
2: Időjárás jelentés.
0: Holnap is marad a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 14 fok körül alakulnak. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban holnap térségünkben 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Időjárás jelentést hallottak.
3: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.

0: Egy óra, ami csak a funkyról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Záró hangversennyel ért véget csütörtök este a Kaposfest. A 17. alkalommal megrendezett különleges kulturális esemény múlt vasárnap kezdődött, az eltelt napokban pedig kamarazenei koncerteken, zenetörténeti előadásokon, szakmai kísérőprogramokon, workshopokon vehettek részt az érdeklődők. A rendezvény szervezői péntekre még tartogattak egy eseményt, a Kaposfest utolsó programja a Liszt Ferenc Zeneiskolában megrendezett délelőtti mesterkurzus volt. Kigyulladt a somogyi erdő, számolt be róla a közösségi oldalán a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság bejegyzése szerint a lángok a Barcsi erdészet területén csaptak fel kedden. A tűz 3 erdő részletet, összesen mintegy 5,5 hektárt érintett. A helyszínre az erdészet munkatársai mellett a Kadarkúti, a Szigetvári és a Barcsi tűzoltók érkeztek, akik több órányi megfeszített munkával estére megfékezték a lángokat. A tűz keletkezésének pontos okát nem sikerült megállapítani, a SEFAG azonban felhívja a figyelmet az erdőtüzek megelőzésének fontosságára. Hangsúlyozták, hogy az emberi figyelmetlenség, például a nyílt láng használata, az eldobott cigarettacsik, vagy a nem megfelelően eloltott tűz komoly veszélyforrást jelenthetnek. Csalóka lehet a sekélyvíz a Balaton déli partján, erre hívja fel a figyelmet közleményében a rendőrség. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán megjelent bejegyzés szerint az alacsony vízállás miatt sokan mennek beljebb a Balatonba, ez veszélyes lehet, hiszen a meder már nem fokozatosan, hanem néhány lépésen belül akár 1-2 métert is süllyedhet. A rendőrség azt írta, hogy a váratlan mélyülés könnyen pánikhoz és balesethez vezethet. Azt javasolják, hogy a biztonság érdekében mindenki csak a kijelölt helyeken fürödjön és figyelje a bújákat. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit, erről kezdődött egyeztetés szakmai szervezetekkel, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán csütörtökön. Kátai Németh Vilmos azt írta, a monitoring célja nem az, hogy még egy új központi bejelentő felületet hozzanak létre, hanem az, hogy a jelenlegi rendszert és erőforrásokat felmérjék, és megértsék, milyen platformok, szolgáltatások működnek jól, és min kell változtatni. A miniszter hangsúlyozta, kulcsfontosságú, hogy aki a jövőben jelez vagy segítséget kér, az bízhasson abban, hogy jelzése nem tűnik el a rendszerben. Híreink végén pedig sport. Megkezdték a felkészülést a kaposvári kosarasok. A Kométa KVG játékosai a héten edzőtermi erősítéssel készültek a hamarosan kezdődő szezonra. Erről Fehér Iván erőléti edző beszélt a klub közösségi oldalán megosztott posztban. Elmondta azt is, hogy a jövő héten már az állóképességi és erőteszteken mérik fel a sportolók állapotát, hogy aztán ehhez tudják igazítani az edzésterveiket.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is marad a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 14 fok körül alakulnak. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban holnap térségünkben 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: leszek. Neked, de a titkod nem lesz.
1: Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: még meg is.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A nyár végének közelettével újra madárgyűrűzésre invitálják az érdeklődőket a hónap utolsó hétvégéjére. A Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja a Facebook oldalán közzétett posztban jelezte, hogy augusztus 29-én és 30-án, azaz két hét múlva szombaton és vasárnap tartanak madárgyűrűzést az Orci réten. A posztban azt javasolják, hogy aki kilátogat az eseményre, viseljen zárt lábbelit, réteges öltözetet, és készüljön szúnyog és kullancsriasztóval. Ismét kinyit a Petesmalmi Vidra Park. A lábod melletti tórendszernél található Vidramenhely vezetője Balogh Márta a park közösségi oldalán számolt be arról, hogy az elmúlt időszak extrém melegei miatt a park nem fogadott látogatókat, de ezen a hétvégén az érdeklődők újra átélhetik a Vidra Park különleges hangulatát. Magyarország egyetlen Vidra Parkja pénteken, szombaton és vasárnap 11 és 16 óra között lesz nyitva, aki pedig szeretne vidra etetést látni, annak délre vagy 15 órára kell kiérnie a Petesmalmi Vidra Parkba. A dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak, közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, hogy folyamatos kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal, és az éjszaka többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal, annak érdekében, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet. A miniszter azt kérte a térségben tartózkodó magyaroktól, hogy kövessék a horvát hatóságok utasításait, és szükség esetén haladéktalanul forduljanak a konzuli szolgálathoz. Csütörtökről péntekre virradó éjjel heves erdőtűz ütött ki egy a dél-horvátországi Splittől mintegy 30 kilométerre fekvő Omis városa közelében található település mellett. Több száz lakost és turistát kellett kimenekíteni.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is marad a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 14 fok körül alakulnak. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban holnap térségünkben 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. A virtuális valósággal ismerkedhettek a gyerekek csütörtökön a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint ismét a Kacagó csütörtökök elnevezésű programsorozat folytatódott, ezúttal a Mosolygyár Egyesület közreműködésével. Az apró érdeklődők és családjaik a nyári szünet ideje alatt minden csütörtökön más témájú előadáson vehettek részt, melyeket minden alkalommal kézműves foglalkozás követett. A nyár végéig még számos kulturális program várja a Balatonpartra látogatókat. Ezen a hétvégén is folytatódnak a kultkikötő rendezvényei. A péntek esti programsorban Balatonbogláron Halász Judit adott koncertet, Balatonföldváron pedig Mácsai Pál Műhelylátogatás című előadását láthatta a közönség. A szabadtéri színházi előadások mellett a kultkikötő koncertekkel, táncos, zenés és stand-up előadásokkal várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat a gyerekeknek is kínál szórakozási lehetőséget. Ma délelőtt például Balatonföldváron Süsü és társainak kalandjait élvezhetik a kicsik. A dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak, közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, hogy folyamatos kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal, és az éjszaka többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal, annak érdekében, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet. A miniszter azt kérte a térségben tartózkodó magyaroktól, hogy kövessék a horvát hatóságok utasításait, és szükség esetén haladéktalanul forduljanak a konzuli szolgálathoz. Csütörtökről péntekre virradó éjjel heves erdőtűz ütött ki egy a dél-horvátországi Splittől mintegy 30 kilométerre fekvő Omis városa közelében található település mellett. Több száz lakost és turistát kellett kimenekíteni.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 14 fok körül alakulnak. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban, térségünkben 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Záró hangversennyel ért véget csütörtök este a Kapos Fest. A 17. alkalommal megrendezett különleges kulturális esemény múlt vasárnap kezdődött, az eltelt napokban pedig kamarazenei koncerteken, zenetörténeti előadásokon, szakmai kísérőprogramokon, workshopokon vehettek részt az érdeklődők. A rendezvény szervezői péntekre még tartogattak egy eseményt, a Kapos Fest utolsó programja a Liszt Ferenc Zeneiskolában megrendezett délelőtti mesterkurzus volt. Csalóka lehet a sekélyvíz a Balaton déli partján, erre hívja fel a figyelmet közleményében a rendőrség. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán megjelent bejegyzés szerint az alacsony vízállás miatt sokan mennek beljebb a Balatonba, ez veszélyes lehet, hiszen a meder már nem fokozatosan, hanem néhány lépésen belül akár 1-2 métert is süllyedhet. A rendőrség azt írta, hogy a váratlan mélyülés könnyen pánikhoz és balesethez vezethet. Azt javasolják, hogy a biztonság érdekében mindenki csak a kijelölt helyeken fürödjön és figyelje a bújákat. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van, elkezdődött a kövek beépítésének előkészítése, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán csütörtökön. Magyar Péter tájékoztatása szerint első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik. A miniszterelnök ismertette, hogy jelenleg a Paksi atomerőmű 2 turbinája üzembiztosan termel. Híreink végén pedig sport. Megkezdték a felkészülést a kaposvári kosarasok. A Kométa KVG játékosai a héten edzőtermi erősítéssel készültek a hamarosan kezdődő szezonra. Erről Fehér Iván erőléti edző beszélt a klub közösségi oldalán megosztott posztban. Elmondta azt is, hogy a jövő héten már az állóképességi és erőteszteken mérik fel a sportolók állapotát, hogy aztán ehhez tudják igazítani az edzésterveiket.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 14 fok körül alakulnak. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban térségünkben 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. Ebben az évben is tanszergyűjtést hirdet a kaposvári mami. A Facebook oldalukon megjelent bejegyzés szerint a gyűjtés pontos helye és ideje még nincs meg, de idén sem hagyják magukra a rászorulókat. A kaposvári és Somogy megyei anyukák és kismamák évek óta a kaposvári Karitásznak juttatják el adományaikat, ők pedig a Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos segélyprogramhoz csatlakozva segítik a gondtalan iskola kezdést. Kigyulladt a Somogyi erdő, számolt be róla a közösségi oldalán a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság bejegyzése szerint a lángok a Barcsi erdészet területén csaptak fel kedden. A tűz 3 erdő részletet, összesen mintegy 5,5 hektárt érintett. A helyszínre az erdészet munkatársai mellett a kadarkúti, a szigetvári és a barcsi tűzoltók érkeztek, akik több órányi megfeszített munkával estére megfékezték a lángokat. A tűz keletkezésének pontos okát nem sikerült megállapítani, a SEFAG azonban felhívja a figyelmet az erdőtüzek megelőzésének fontosságára. Hangsúlyozták, hogy az emberi figyelmetlenség, például a nyílt láng használata, az eldobott cigarettacsikk vagy a nem megfelelően eloltott tűz komoly veszélyforrást jelenthetnek. Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében Szlovéniában, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal csütörtökön. A közlemény szerint a bogár kifejlett egyedei többek között szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos dísznövényen táplálkoznak, míg a talajban fejlődő lárvák a növények gyökereit károsítják. Csoportosan táplálkozva akár teljes tarrágást is okozhatnak. A Nébih haladéktalanul megkezdte a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket. Hozzátették, hogy a lakosság, legfőképp az utazók figyelme kiemelten fontos a károsító hazai megtelepedésének megelőzésében.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 14 fok körül alakulnak. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban, térségünkben 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.